0: úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 új felsőoktatási szak indul. Lakossági felhívást tett közé Szigetmonostor az afrikai sertéspestis miatt. Modernebb lesz az Esztergomi Várszínház. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három új szak lesz a magyar felsőoktatás kínálatában, derül ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közléséből. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést és reedukációs szakembermesterképzést kezdeményezett, míg a Debreceni Egyetem biotechnológia felsőoktatási szakképzést hozna létre. A mesterséges intelligencia informatika mesterképzés iránt kiemelkedő az érdeklődés. 1181-en jelentkeztek, közülük 442-en első helyen. A tárca szerint azonban átmeneti időszakra van szükség, így a szakjegyzékbe való felvétel és a kapcsolódó szabályozás 2028. szeptember 1-én lép hatályba. Lakossági felhívást tett közzé Szigetmonostor önkormányzata és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis miatt. Arra kérik a helyieket, hogy jelezzék, ha elhullott vaddisznót látnak. A rendkívül ellenálló vírus emberekre nem veszélyes, de sertéshús készítményeket tartalmazó élelmiszerekkel továbbadható a fertőzés a fogékony fajoknak. A felhívás tiltja az élelmiszer hulladék szemetesen kívüli elhelyezését, mert speciális óvintézkedésekre van szükség. A hatóság hangsúlyozza, a betegség jelentős gazdasági kárt okoz, és ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesíteni kell az állategészségügyi szolgálatot. Kivitelezőt keres a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT 45 új parkolóhely megépítésére a 14. kerületi Zsivora Parkban. A korábbi tervekkel szemben nem új parkolóutcát építenek, hanem a meglévő 127 méter hosszú út mentén alakítják ki a várakozó helyeket, így kisebb területet vesz el a parkból. A parkolók vízáteresztőt, zúzott kővel kitöltött betongyeprácskő burkolatot kapnak, hogy a csapadék helyben szivárogjon el, és ne növelje a csatornahálózat terhelését. A környéken forgalomcsillapító küszöb és 30 km/órás zóna is létesül. A nyári évad végén indul az Esztergomi Várszínház színpadának befedése, és a nézőtér teljes széksora is megújul. Könnyű szerkezetes színpadfedés készül, a 250 fős nézőtér 90-es évekből származó, háttámla nélküli fappallóit korszerű székekre cserélik, így helyre szóló jegyek lesznek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok felújítására is kiterjed. Az Esztergomi Várszínház produkcióit évente mintegy 10 000 néző látogatja. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust erősítő projekt része. A közel 400 millió forintos együttműködésben több település kulturális helyszínei is megújulnak. Ritka és látványos csillagászati esemény részesei lehetünk szerdán. Ekkor részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. Az ország nyugati részén lesz a leglátványosabb. Az osztrák határ közelében a hold a lenyugvó napkorongjának akár 86%-át is eltakarhatja. A Magyar Csillagászati Egyesület szerint jó megfigyelőhely lehet az Alföld, a Balaton déli partja és a Velencei tó keleti partvidéke. Budapesten a budai hegyek korlátozhatják a látványt, míg a pesti Duna part egyes szakaszairól kedvezőbbek lehetnek a körülmények. A fővárosban szerdán 19 óra 22 perctől 20 óra 8 percig lesz követhető a jelenség, amelyhez megfelelő védőeszköz, napszűrő alkalmazása ajánlott, a maximális fedettség pedig 70% körül alakul majd itt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk Budapest is a vétel között, mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam igen a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére. Ebben a műsorban, akik így vagy ide hatással vannak a kulturális életünkre. Na most az az úriember, aki itt van, nem csak a kulturális életünkre van hatással, mert egyrészt már régóta sokkal, de sokkal mélyebben gondolkodik, meg átfogóbban a színházról is. Perjés Jánost köszöntöm nagy szeretettel, aki most hozott nekem Szabadon élni címmel, Coaching és színház alcímmel egy könyvet. Emlész, gratulálok.
2: Szép. Köszönöm szépen.
1: Szép lett, ez már a sokadik könyv.
2: Többedik, igen.
1: Minap került megint a kezembe az Atináról írott könyved. Jól meg lett írva. Néztem, mindig beleolvasgatok, amiket leveszek a polcról, és azt nézem, hogy mívesek a mondatok, mívesek voltak. Nagyon kíváncsi vagyok erre is, amit hoztál. Úgyhogy köszönöm neked. Szóval coaching és színház. Azért ezzel a témával nem nagyon érkeztek még ide vendégek. Hogyan lehet a coachingot meg a színházat összekötni?
2: Én...
1: Tudom, hogy régóta.
2: Nagyon régóta, amikor én ezt elkezdtem 15 évvel ezelőtt, akkor nem volt itt az ideje.
1: Igen, tehát, ezt tudtad, megelőzted a korodat.
2: Igen.
1: Most hogyha, meg beérted, vagy hogy
2: igen, hogyha ezeket a műveket mutatnám be, illetve ezekkel foglalkoznék, tam volna akkor, nem sikerült volna. Ez a Popper Péter pszichológiája és ezek a fajta önismereti jellegű előadások inkább, aha, vagy motivációs jellegű színházi előadások, ez valóban nem olyan régi keletű. Így is.
1: És nyitottak az emberek?
2: Nagyon. Nagyon. Az az érdekes, hogy én most kifejezetten civil felnőtt emberekkel foglalkozom, napi szinten, aha, akik a színjátszáson keresztül dolgoznak magukkal.
1: Meg a magukon?
2: Magukon, igen. Aha. Tehát a coaching már itt is abszolút ennek a kurzusoknak a lényegévé válik, hogy ahogy a könyv is tartalmazza, hogy konkrét hősök, vagy ismert emberek, vagy pedig művek alapján én olyanokat adok nekik egyébként, amiben pontosan hiátusuk van, illetve amit nem használnak ki magukban. Ez az én coaching.
1: Te hozod felszínre belőle?
2: Igen, tapasztalatomnak inkább ez a lényege, vagy az, amit leginkább beleviszek.
1: Ez színpadon egyébként?
2: Nem, ez egy kurzuson belül, aha, és hogyha valaki, és akkor ennek a mellékterméke mindig egy vizsga ezekből a művekből, és amikor valaki rájön, hogy ő szeretné ezt kipróbálni színdarabban is, akkor egy következő kurzuson elkészítünk egy színdarabot, amit utána, hogyha jól sikerül, akkor nézők elé is bocsátunk. Uh-huh. Most ebben a ezt hétvégenként tudjuk ezeket játszani. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy februárig nem lehet jegyet kapni.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Gratulálok.
2: Hát ez is egy folyamat, azért ez már a negyedik éve. Igen. Most jelenleg 13 csoport van egy héten, amivel foglalkozom. Ez olyan 70-80 ember, és ezek közül sokan játszanak.
1: Ez nagy dolog, mert emlékszem, hogy amikor még csak tervezted, meg alakítgattad, voltál te itt többször a műsorban, de hogy ezek szerint nagy szükség van erre.
2: Igen, és nagyon hálás feladat. Az azt gondolom, hogy az én életemben is egy fordulópont, hogy olyat adni a civil embereknek.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni, ők csak civilek?
2: Csak civilek.
1: Tehát ebben nincsenek?
2: Nem. Nincsenek.
1: Színésznők, színészek?
2: Nincsenek. Az a korszak az életemnek lezárult.
1: Tényleg?
2: Igen, úgy gondolom. És nagyon nagy örömöm telik benne, és nagyon nagy hasznom van nekem is ebből, lelkileg is, meg, hogy mondjam, spirituálisan is, meg önismeretileg is, és most jutottunk el odáig, hogy lett egy kifejezetten levédett módszer ennek a dolognak, uh-huh, ez a színházi coaching.
1: Mindig van egy ilyen szokás ebben a műsorban, hogyha valaki könyvvel érkezik, igen, akkor így kinyitom, aha, hogy nyílik ki, de most magától tényleg kinyílt megint az újrakezdés művészete.
2: Igen.
1: Milyen jó a
2: kilépés a múltból.
1: Kilépés a múltból. Ezzel kell kezdeni? Tehát aki oda belép hozzád, az egy ilyen újra, ez egy reset, és akkor újra töltés?
2: Érdekes dolog, mert mindenkinek ugye ez az igénye, nagyon sok féle motivációval érkeznek az emberek, és a legkevesebben úgy, hogy ők feltétlenül színjátszani szeretnének, hanem egy 12 alkalmas kurzus végére eljutnak oda, hogy már megmernek szólalni, hogy a szorongásaik sok része, így van, egy nagyon nagy biztonságot, maga biztonságot szereznek. Ez alatt a 4 év alatt nagyon sok csodát láttam, amikor valaki tényleg remegő lábbal, meg nagyon halk kifejezésmóddal jött, és most Shakespeare-t játszik. Tényleg? Mindig azt mondom, amikor azt mondják ott a hallgatók, ezek felnőtt emberek, pszichológusok, könyvelők, IT-sok.
1: Tehát elmegy hozzád a pszichológus
2: hogyne,
1: is?
2: Hogyne, játszik is.
1: Te vagy a supervisor-a?
2: Játszik is. Hát ugye az, aki állandóan emberekkel foglalkozik, és nem úgy jön vissza hozzá a csatolás, igen, ennek is megvannak a veszélyei, azt gondolom, de nagyon sokan legtöbbje annyira bízik bennem, hogy hagyja magát. Tehát itt most érdekes módon van egy olyan csoportom, ahol 3 bíró van a törvényszékről, és én mindig elcsodálkozom, hogy nekik meg ez a jó. Aha. És ők most készülnek is egy komédiára.
1: De ők itt látnak benned a színházi szakembert, vagy a coachot? Vagy mind a kettőt?
2: Én azt gondolom, hogy a színházi szakemberhez jönnek, és a coach miatt maradnak. Tehát az, hogy én tőlem aztán ezt az évek folyamán többen elnézt, vitték, vagy csináltak egy ugyanilyet, ez már teljesen minden szabad, és mindegyiből hiányzik ez a rész. Tehát az, hogy személyre szabottan, és valóban azt, amit az előbb elkezdtem, hogy járt hozzám egy balett tánc oktató hölgy, aki már magába hordozza a nőiességet, de mégiscsak oktató, tehát folyamatosan rendet kell tartania, és az első év után mondta azt, hogy hát te hoztad felszínre belőlem újra a nőt. Mert olyan, ugye a coaching által látok, meg rengeteg ember ismerete által látok olyan erőforrásokat, amiket a mindennapi életben elnyom magában az ember. És én ezzel foglalkozom, hogy ez jöjjön vissza a normális szintre. És akkor utána már irtózatosan boldogan játszott el például ilyen anyagokban, mint a régi módi történetben a Riklmáriát, amit viszünk országszerte és állva tapsolnak a nézők. Igen, és mondom, úgy veszik a jegyet, hogy nem tudják, hogy kik azok, akik játszanak. Viszont már megbizonyosodtak arról, hogy ez milyen. És amikor azt mondja, az egy útépítő, hogy de hát mi amatőrök vagyunk, akkor én mindig nagyon kikérem magamnak, nem amatőrök, hanem civilek. Akik színházat játszanak, és olyat úgy sem engedek ki maximum egy vizsga szintjéig a nézők elé, ami nem professzionális. Csináltam hosszú ideig professzionális színházat, és maradjunk csak a művek, vagyis az adaptációk mívességénél nagyon igazán jó előadások születtek, tehát ebben majd, hogy nem. Ez is egy fajta erény.
1: Abszolút,
2: hogy az ember most átlássa az, hogy mi az, ami fogyasztható, mi az, ami jó.
1: És mi az, ami hasznos, meg
2: És mi az, ami hasznos.
1: Látod, én pont ezen gondolkodtam most, amíg hallgatlak, hogy gyakorlatilag mi a jó ebben egy, akkor nevezzük így civilnek. Az, hogy kijátszhatja magából a...
2: Megváltozik az élete. Megváltozik az élete.
1: A felszabadultság, a gátlások nélküliség.
2: Igen, meg 3 órára bejön egy héten egyszer, és mindent kint hagy. Tehát nem, eszébe nem jut.
1: Tehát sikerül kint hagyni.
2: Sikerül. Azonnal sikerül. Ennek egyébként nincs is... Ezek a visszaigazolások nagyon fontosak. Most például 9 hétig járom nyári, ilyen felnőtt nyári táborokkal az országot, és mindenhol ez a tapasztalat, és utána a vidékről, most mondjuk Pécsről, Az 50%-a nem, az ottani jönnek tovább föl Pestre tanulni. Tehát, hogy kint hagynak mindent, és aztán nagyon sokan jönnek például olyan magánéleti elakadásokkal, mint a gyász, vagy így, mint egy nyugdíjazás, vagy mint egy bármerfajta más kapcsolat, ahol, ahol áralcot kell viselni, vagy maszkokat. Itt pedig nem láttam olyat, aki, nem sok olyat láttam, bocsánat, aki itt is maszkot viselne.
1: Mert itt mi értelme lenne?
2: Igen, hát meg jön, annyira belekerül, azért ez lehet, hogy nekem természetes, de ez egy teljesen más világ. És az, hogy játszik, aztán még el se tudja képzelni, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy személyiségeket elemezzünk, vagy azokat bontsuk ki, a karaktereket.
1: Tehát például azok a Cserhátit?
2: Például a Cserhátit, de mondjuk a színpadi karaktereknél maradunk az ajtóban az emerencet. Bontsuk ki,
1: Tehát
2: ha már színházilag veszem, mert az, amit látok a színpadon, a szituáció, azt helyek közel sokan meg tudják csinálni, de az, hogy úgy jöjjön ő be, hogy tudjam, hogy éppen honnan jön, és hogy mit tartalmaz végig, az egy nagyon nagy haszon nekik a mindennapi életben. És hát ezeket természetesen én azért nagyon sokat profitálok abból az egyébből, amit az Angster Máriával tölthettem el így útközben, amikor jártuk az országot a színházi családállítás sorozattal, meg ezeken a popper műveken keresztül. Ami...
1: Igen, és sok minden van, és azért is jó, hogy jöttél megint, mert már rég találkoztunk egyrészt, másrészt meg annyi minden történt azóta.
2: Igen.
1: Annyi művészeti, meg segítő lábad is lett közben, mert azért nem szakadtál te el annyira a szakmától. Persze, oké, hogy a
2: szakma szakadt el tőlem, de az egy teljesen más dolog, és azt gondolom, hogy én most abszolút abban a szegmensben vagyok, és nem a szakmában, ami a sajátom.
1: Aha.
2: Amit összerakott így az élet, és érdekes a Popperre visszatérve, hogy megkeresett engem a fia Gábor, és akkor egy olyan kétszemélyes darabot, amit utoljára 1980-ban játszottak, azt kérte, hogy játsszuk el.
1: Tudom.
2: És akkor azt például egy hallgatómmal játszom, hát ha reggel 6-kor játszanám, akkor is jönnének.
1: Aha.
2: Az emberek, ezt nem tudtam volna megcsinálni még 6-7 évvel ezelőtt.
1: Aha. Mi a címe?
2: Isten komédiásai.
1: Ah, ja, hát hogy?
2: Persze. Szóval Mór Marian játszott, és a Balázsovics Lajos nagyon régen, és most játsszuk, úgyhogy...
1: De akkor ezek szerint szeretik.
2: Ugye? Nagyon szeretik, így van. Így van.
1: A sok-sok alkotói lába, amit mondtam, ugye a Poppert, a Cserhátit is, ami nekem ugye szívemnek nagyon kedves, amiről már beszélgettünk, de azt is viszed tovább folyamatosan.
2: Viszem,
1: ugye?
2: Viszem azt is.
1: És
2: azt
1: is bővült.
2: Igen.
1: Folytatod újabb művészekkel. Szóval ezek a kutatások, amiket végzel az életükben, az rád milyen hatással volt?
2: Én nagyon sokat tanultam belőle. Tehát persze, azon keresztül, hogy...
1: Mások hibáiból?
2: A módszereiből.
1: Aha.
2: Abból, hogy mennyire figyeljünk oda saját magunkra. Igazából, hogyha már a Cserháti Zsuzsát veszem, tehát, hogy mennyire az a fontos, hogy az ember saját magával legyen tisztában a cselekedetének a hatásával, azzal, hogy mit rontottam el, tessék belátni, tessék kijavítani, ez egy olyan reflexió, az nagyon fontos, azt gondolom, és akkor innentől kezdve...
1: Meg azt is lássa be, hogy ő mennyire értékes?
2: Igen. Tehát ne csak, valóban, ne csak a rossz, ugye történik naponta, például milyen remek dolog, hogy itt ülünk, pozitív dolog a jelenben, de hogyha most elesem az utcán, akkor bármilyen jó dolog történik egész nap, úgyis csak arra az egyetlen egy negatívumra fogok emlékezni. Úgyhogy én nagyon ezt mondom mindig, ez mondjuk hiányzott ugye éppen Zsuzsában, de szerintem ez olyannyira személyiség kérdése, meg bizonyos fajta vagy érzelmi, meg lelki érettség, amit nagy figyelemmel lehet megszerezni, és én mindig nagy kegyelemnek tartom azt, hogyha az ember úgy tud működni, hogy ezeket fölfogta, hogy mekkora szerepe van a saját sorsában. Ezért lesz a következő könyvem címe az, hogy Újraírható sors.
1: Na, milyen jó cím. Már így dolgozol rajta?
2: Augusztusban megjelenik már ez a nyomdában.
1: Jó, már nyomdában is van? Na, gratulálok.
2: Így.
1: Termékeny szerszű vagy.
2: Mert megcsinálom, igen.
1: Popper Péter örök életű tanítása itt van a fülszövegben is. Ő vele neked milyen kapcsolatod volt?
2: Én a feleségét ismertem, csak ő már nagyon beteg volt, amikor én elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, és aztán, amikor meghalt, akkor kerültem én a családdal kapcsolatba, és akkor volt egy műsor kezdeményem. Marek Andival csináltunk egy estet az ő műveiből, és érdekes, ugye nagyon híres, ismert ember volt az André természetesen, és nagyon nagy lelkesedéssel állt bele ebbe a dologba. Nem volt itt az ideje 2013-ban.
1: Annak sem.
2: Az, hogy ez
1: mindig megedőzted a korodat.
2: Szóval nem volt itt az ideje.
1: Értem. De most ennek itt van az ideje.
2: Úgy látom, csinálsz, hogy itt.
1: A Cserhátit értik?
2: Igen. Azt gondolom, hogy nagyon nagy fátummal van minden ilyen sors a civil emberek között kezelve. Engem nyilván a megértésében befolyásol az az ismerettség, meg ez az, amit az emberi sorsokról sikerült összetanulnom, vagy összetapasztalnom. Én kifejezetten csak olyan dolgokról beszélek a hallgatóknak is, meg mármint akik járnak hozzám, amiket én megtapasztaltam, meg olyanokat írok, amit megtapasztaltam, megértem, és úgy, ahogy sikerült bármely mást.
1: Na de látod, most kinyitottam itt megint a könyvet. Már fotók vannak, Cserhát és Széchért Budapest, illetve New Yorkban is.
2: Igen, voltam vele. Amerikában voltunk vele 2010-ben, és igen, a kinti magyaroknak.
1: És ugyanúgy a kinti magyarokat, akik már rég kivándoroltak, érdekli a cserháti sors.
2: Igen.
1: A Széchi sors.
2: Így van. Talán nem is tudok olyat mondani, de javíts ki, hogyha nem így van, akinek ennyi idő után ilyen eleven az emléke.
1: Hát igen.
2: Azt gondolom...
1: Még mindig,
2: és ez szerintem így is marad, és változatlanul azt hiszem, hogy amit az ember csodál, vagy akit az ember csodál, azt legyen kedves nem megismerni, oké?
1: Okay? Ja,
2: tehát,
1: okay,
2: hogyha én nem vagyok benne biztos, hogyha és mondom úgy, hogy nem ismertem, hogyha én a Popper Péter munkatársa lettem volna, mondjuk, mint az Angszer Mari, akkor ugyanilyen lelkesedéssel, vagy ilyen habitussal kezelném a tanait, mint ahogy olvasom a kommenteket, amik mind nem szeretem, mert és főleg nagyon ugye a saját bőrömmel megtapasztaltam az ítélkezést és az olyan fajta prejudikációt, amikor az emberek nem tudnak semmit. Tudod, vagy valami csak mint a Poppernél, hát csak mondják, nagyon-nagyon veszélyes, hogyha valaki nem ilyen nagyon akaratos, mint én vagyok, akkor nem hiszem, hogy sokszor fel tud állni egy ilyen helyzetben.
1: Neked föl kellett?
2: Nem volt, nagyon volt más választás. Aha. De hát látjuk itt elmúlt színházigazgatókon is, hogy azért az emberek bosszú hadjárata, meg akár a megkérdőjelezése egy-egy szakmaiságnak merre tud fajulni. Én teljesen őszintén mondom én, hogy rettenetesen hálás vagyok a sorsomnak, hogy nagyon rossz úton, de ebbe sikerült nem részt venni.
0: A Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Perdi Sánosnak még inkább köszönöm, hogy itt van, és örülök neked. Hoztad a, hát akkor ez egyel korábbi könyvedet, mert az új majd augusztusban jelenik meg, Szabadon élni, Coaching és Színház címmel. Örülök az őszintességednek is, mert mondtad ezeket a támadásokat, igen, téged egy időben divat volt szidni, támadni? Mindenfélét mondani rólad?
2: Még egy picikét, ez egy súlyosabb dolog volt. Egyetlen egy baj volt vele, hogy ami minden ilyennel szerintem, hogy nem az kerül ilyenkor nyilvánosságra, ami jogos, az elkerül valamiféle hivatalos útra, én azt preferálom, hanem a kitalációk, illetve a névtelen dolgokat én nem nagyon szeretem, és nem is ismerem, én nem vagyok ennek a híve. Uh-huh. Van, aki nagyon jó megél ebből, egyébként látok ismert művészeket, Bédákat. Akiknek mindig van valami olyan klassz véleményük, nem értem, hogy miért nem valósítják akkor meg. Oké.
1: Okay. Tudod, ez nem egy bulvár műsor, itt mindig a szakmáról van. Persze. Szóval ez egy kulturális műsor, nem is nagyon beszélgettünk erről egyébként soha.
2: Igen.
1: És most sem fogunk, mert most az, hogy mi volt, hogy volt, szerintem nem érdemes belemenni. Itt ez a lényeg.
2: Irreleváns.
1: Itt van a produktum, és teltházak vannak a programjaidon, valószínűleg ez magáért beszél.
2: Én nekem az a lényeg, és azt gondolom, hogy az a visszaigazolás, hogy az összes csatornán, ahol kénytelen az ember vagy jelen lenni, vegyél egy TikTokot, vegyél, ott is ugyanezek a tartalmak mennek. Most az, hogy 60 ezer ember van, az most csak egy szám, hanem hogy jönnek és maradnak.
1: Értem.
2: Érted? És aztán... És akkor új, igen, és csináljunk új darabot, és akkor valaki már 4 éve jár, és fél évente szeretne egy új darabot, mert annyit tesz hozzá az életéhez, nem azért, mert engem szeret. Nyilván a módszert, meg amit adok, azt elfogadja, hanem mert annyit ad az ő életéhez. És egyébként egy mondattal kanyarodok vissza csak a profi színházi tevékenységhez, hogy ott például én nekem az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy hogy nem reflektáltunk arra, hogy valóban aki ezt csinálja, az mit nyer ebből, akár emberileg, akár szakmailag, tudod? Tehát ez most sokkal jobban konveniál nekem, amit kapok.
1: Millió kérdésem van. De először hadd olvassam fel a fülszöveget. Igen. A könyvedről. Minden napjaink során számtalan élethelyzet adódik, ami kibillentett bennünket lelki egyensúlyunkból. És ha nem vagyunk mentálisan felkészültek, mindez fizikai egészségünket is veszélyezteti. Ez egyébként még rímel a te helyzetedre is, amiről most beszéltél, hogy azt egyébként azt te hogy élted meg tényleg, ha már itt tartunk?
2: Én azt a pontot vártam, hogy mikor azt a pontot nem akartam megvárni pontosabban, amikor az egészségemre, nyilván a mentális egészségemre kihatott,
1: hatással.
2: És hát hatással lesz mindig is. Tehát ez azért egy Angster Mari féle dolog, meg egyébként, tehát tartalmazom a történteket, de egy pozitív előjellel gondolom ezt felhasználni és továbbadni. Úgyhogy
1: próbáltad átkombinálni.
2: Rosszul éltem meg természetesen, senki nem szeret egyedül ülni egy 600 négyzetméteres felszerelt helyen, ahol ott hagyták egy maga, és senki nincs mellette. Tehát ezt nem hiszem. Így kezdődik a következő könyvem is, hogy hol van a te 600 négyzetméteres üres helyed. Oda helyezkedj bele, légy szíves. Mindenkinek megvan, lehet

0: saját életünkben a legkielégítőbben. Tehát ez a
1: ez.
0: Lényege az útnak.
1: Én most. Nagyon minden, amit így kiadok, akár itt, akár egy kurzuson a kezemből, az kifejezetten konkrétumokra épül. Tehát az, hogy gondolkozz pozitíva, blablabla, bla, bla, és mit csináljak. Tehát itt konkrét példákon keresztül,
0: gyakorlati
1: könyv coaching részről is, feladatokkal, és gyakorlati úgy is, hogy neveljük még ugye a kultúra szerelmeseit, hogy Ibsen, Shakespeare műveiből, meg modern művekből vannak dialógok, amik pontosan azt a helyzetet képezik le, amiről éppen a fejezet szól. Le van modellezve, és ez nem az én kor, hogy itt ül András, és Andrásnak az volt a baja, hanem akkor a Szolnesz építőmestert miért, vagy a nép ellenségében miért lett kitaszítva valaki.
0: Nézd és meg, hogy hol nyit ki a könyv.
1: Meddig mehetünk el az önpusztításban? Igen. Hát
0: na,
1: ez
0: meddig mehetünk el
1: az időben észre kell venni. Én későn vettem észre a saját sorsom pusztítását, de elmúlt. Mindig azt gondolom, ez mondjuk elég rossz duma, hogy annélkül nem csinálnám ezt, amit csinálok. Talán ezt egy picikét túllőttem ezzel a célon. De végül is így alakult.
0: Könnyen írsz?
1: Igen. Igen, nagyon összefüggnek a dolgok.
0: Aha.
1: Nagyon összefüggnek, és ezáltal nagyon széles spektrumot fog be. Én koncentrálok az emberek közötti kapcsolatra, mint a mindennapokban föl tud használni. Tehát az, hogy leülök veled, és nem veszem figyelembe azt, hogy látom, ez valamiféle szem kell nyilván az, hogy tudjam, hogy kivel beszélek, látom, hogy milyen állapotban, hogy nem fogok rád rontani, és azt, amit te mondasz, azt meg magamra venni. Tehát én mindenféleképpen ezeket az én határokat akarom megtanítani.
0: Aha.
1: A hallgatóknak, okay. A szerepeken keresztül, hogy te idáig tartasz, és onnét jön az. Most egy táborból jövök, ott hagytam őket dolgozni, itt Pesten, és egy hölgynek az volt, hogy hát de nem, szóval már 40 éve nem volt randin, és akkor hogy, és ez milyen rossz, meg ez az egész délelőtt. Úgyhogy pont ott tartunk ebben is, hogy színház, ugye, mint az élet, tehát ideig tart az Jézus itt, hogy tud, hogy ez már nem te vagy, hanem egy másik. És az életbe kimész, akkor nem azért fognak kiabálni veled, mert veled van a baj, hanem veled. Tehát, ha minden ilyesmit az ember picikét megtanul regisztrálni, hogy meddig tart ő, és honnét jön a másiknak, nem a feladatunk megjavítani az ő életét, de hogy ne vegyük magunkra, az már a saját feladatunk.
0: Mit tapasztalsz, hogy aki elmegy hozzád, mikor történik a sorsforduló? Tehát kell hozzá az a 12 alkalom?
1: Nem, aki aztán marad, mondjuk a 60-70% az embereknek marad, és minimum egy darabot eljátszik, de marad már a negyediket. Ott tulajdonképpen megtörténik az első-második alkalomnál, hogy valami egészen mást kap, mint amit várt, ha volt elképzelése. Akkor is, mert lehet, hogy várt egy improvizációt, vagy várt egy ha másik oldalról közelítem meg egy pszichodrámát, tehát nem azt kapja, hanem egy másfajta dolgot, és ezért van az, hogy senki nem kapja ugyanazt. Nyilván megvan az egésznek a tematikája, meg az íve, de most vidéken is úgy járok, hogy megvan egy csoport, akkor minden este, amikor 9-kor befejezem, akkor utána én még évfélig azt szerint dolgozom át a következő napot, hogy kik jöttek el.
0: Értem.
1: Hogy milyen felkészültséggel, milyen érzet, tehát
0: most szinte személyre van szabva.
1: Hiába, persze, hát hiába tartok ott, jó, önismeret meg van hirdetve, hogyha 12-ből 10-en játszani akarnak, akkor nem adekvát, hogy önismereti csoportot tartsak. Szóval mindenhol a határokat meg kell húzni, mindenki jól járjon és ki legyen szolgálva.
0: Hölgyek vagy urak, akik felkeresnek?
1: Érdekes, Pesten hölgyek, vidéken több csoport van, ahol férfiak is jönnek.
0: De párok is mennek hozzád?
1: Nem.
0: Aha.
1: Párban nem, és szerintem az nem is véletlen. Nem is véletlen,

0: ez megint Popper, van az ember életének olyan szelete, amit nem feltétlenül kell megosztani.
1: Jó, oké.
0: Nem, vagy nem azzal. Uh-huh. Itt egymással, tök büntetlenül, én ugye, nekem, hogy mondjam, odáig tart az ember, amíg bejön, meg kimegy. Aha, tehát virágos. Az ő titka, és olyat még nem láttam, hogy bárki egyéb más valaki visszaért volna olyan tudással. Ezzel szemben nagyon megbüntelenül elmondják, ami őket nyomasztja, és csodálkoznak az, hogy 15 órát töltünk együtt, és jobban ismerem, mint akivel együtt dolgoztam évekig.
1: És hálásak is neked?
0: Nagyon. Nagyon. Nagyon. Azt igen. Igen, sokkal több elismerést kapok, azt gondolom, mint bármikor életemben. Ezáltal, mert hogy ez, igen. Igen, talán egy visszacsatolok megint, ez volt a legnagyobb problémám akkor, amikor még nem volt a probléma a színházammal, hogy ezt én nem ismertem el saját magam. Aha. Ennyi.
1: Na, János, tudod, hogy jó társaságban repül az idő, itt vagyunk már megint a végén, de akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el az összes elérhetőséget, hogy hol találhatnak rád, hol írhatnak neked.
0: Ez az alkotóműhely és motivációs színház nevet viseli most, ez a Spirit, ez a Dezsőfi utcában van, a Dezsőfi utca 13. Ugyanúgy, mert a neve megmarad, de az a profi színház jellegét nélkülözi, tehát az nincs. Alkotóműhely, mint hogy nem professzionális emberek játszanak. A motivációs színház része az az enyém, amikor vagy a Cserháti, vagy a Popper estekkel én dolgozom. Ez a Dezsőfi utcában van, spiritműhely.hu, és nagyon érdekes, ezt viszont elmondom, hogy aki meg nem tudott jönni, most hoztam éppen létre egy ilyen platformot, ami egy ilyen színházi színjátszó edzőterem. Tehát online egy minimális havi díjért kapnak le lehet tölteni monológokat, azt ő fölmondja, kiértékelődik, kap hozzá mentális meg beszédsegítséget is, és akkor ez egy megvan angolul, magyarul, tehát ilyen világszerte használható dolog.
1: Egyébként a Szécsi meg a Cserháti est az egybe van?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Úgy ez komplett.
0: Egyben van, párhuzamokat vonok a sorsok között.
1: A sorsokban is, meg a magánéletben is.
0: Igen. Igen.
1: Na jó, izgalmas. Izgalmas minden, amit csinálsz. Örültem neked. Akkor várjuk az új könyvet.
0: Én nagyon köszönöm minden.
1: Mi lesz a címes? Hogyan írd újra?
0: Újraírható sors.
1: Újraírható sors, de a szabadon élni az már még most is elérhető, úgyhogy ajánljuk.
0: Igen.
1: Na meg a te kurzusaidat, foglalkozásaidat. Egész nyáron táboroztat?
0: Egész nyáron táboroztatok.
1: Na, tele van?
0: Tele.
1: Minden kurzus?
0: Tele.
1: Gratulálok, valamit
0: jól csinálsz. 9-7, úgyhogy, és két kurzus van egy nap, tehát van egy nappali, ami 10-től 5-ig, és 6-tól 9-ig van a másik.
1: Akkor neked?
0: Hát 9-7-ig reggel, 10-től este 9-ig.
1: A kitartás.
0: Ó, köszönöm, ez az élet.
1: Kívánok neked. Perés Jánossal beszélgettem, kedves hallgatóink. Ajánlom a könyveit, a kurzusait, keressék őt, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: És ugyan tőle most elköszönök, de önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni. Ez a

0: nincs, és nincs remény.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Feri és Jánosnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Ma dönt hát az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll, miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a több évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs showjával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupershowval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futó zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél, 27-33 fok lesz a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Érezd a

Ez a Sláger FM.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a magyar jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparádé és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a magyar jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Gájer Bálint és zenekar, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixieland örökzöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulójában, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Gájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, na és persze hamisítatlan ínyenc kavalkádot.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bekerülhet az alkotmányba a fenntartható környezethez való jog. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Luis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki hétfői napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy véltek, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
2: Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az Országos Gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. A rendezvény csúcspontja a délután délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Luis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért. A napos időszakok mellett ma többször lesz fátyol és gomoly felhős az ég, de csak helyenként északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, nappal pedig 27-34 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Reklámajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balatonfelvidék, illetve az ötletgazdag producer Punk Zsófi és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatosan a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Ma dönthet az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll. Miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok-Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagy-Tétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a többi évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: 2021. január 24-én a budapesti NDR Dóma otthon a Rock the Royal vendő európai turné egyik állomásának, ahol a Pankráció világsztárjai egy látványos, egész estős szupershow-val várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc WWE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk. Egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél. 27-33.

Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hivatalosan is Baka András az egyetlen köztársasági elnök jelölt. Valaki világháborús gránátot vitt haza az apadó Dunából. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Ma dönthet az országgyűlés arról, hogy Baka András legyen Magyarország következő köztársasági elnöke. A jelölt mögött a Tisza párt 140 képviselőjének támogatása áll. Miközben a Fidesz nem állított saját jelöltet, a Mi Hazánk pedig nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges 40 aláírást, közölte a miniszterelnök. A szavazás ma 14 órakor lesz a parlamentben. Ismeretlenek elvihettek egy feltételezhetően második világháborús tüzérségi gránátot a Dunapartról Budafok Tétényben. A rozsdás tárgy az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá a Mederiszabban, a Nagy Tétényi út és a Tóth József utca közelében, közölte a BRFK. Egy állampolgár lefényképezte, majd bejelentést tett a rendőrségen, de mire az egyenruhások a helyszínre értek, a robbanótestnek nyoma veszett. A rendőrség szakértőt rendelt ki, és robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóság figyelmeztetett, a több évtizede vízben fekvő robbanótestek is életveszélyesek lehetnek, ezért azokat megérinteni vagy elmozdítani szigorúan tilos. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy aki a feltételezett tüzérségi gránátról vagy annak hollétéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az országos vizsgálat során mintegy 3000 játszótéri eszközt ellenőriztek, és ezek 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. A vizsgálatok a közterületi, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák udvarán található játszóterek mellett a szállodákra, éttermekre, társasházakra és játszóházakra is kiterjedtek. Az eddig kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, az eszközök biztonságáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a hibák kijavításáért minden esetben az üzemeltető felel. Ha egy jelzett problémát nem orvosolnak, azt a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet jelenteni. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. Közel egy évtized után újra Magyarországra érkezik a VVE, a világ egyik legismertebb pankrációs showjával. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome ad otthont, a Road to Royal Rumble európai turné egyik állomásának, ahol a pankráció világsztárjai egy látványos, egész estés szupershowval várják a közönséget. A nézők láthatják kedvenc VVE szupersztárjaikat akcióban, köztük a vitathatatlan bajnokot, CM Punkot és a női világbajnokot Liv Morgant. Ma is folytatódik a kánikula, de több felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék sehol sem várható, de északkeleten előfordulhat egy-egy futó zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, egy hidegfront hatására sokfelé megélénkül a szél, 27-33 fok lesz a maximum.
2: 6 óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket is. Egyelőre nagyon ügyesen és szépen lehet autózgatni Budapesten. A főbb átvezető utak, körutak teljesen jól járhatóak, úgyhogy bátran útnak lehet most indulni. Nyilván tudjuk jól, hogy ez az az állapot, hogy 6 óra 4 perc van, de később lesznek még ebből izgalmak. Egyelőre fontos tudni, hogy nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári hívát járónál, úgyhogy azon a szakaszon fokozott figyelem szükségeltetik. Ezek mellett tart a felújítás a 20. kerületi Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határ úttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezetékjavítás miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra számíthatnak, mert felújítják a gyalogátkelő helyet, napközben jelzőrök segítik a forgalmat. Ma is szerdán napközben a 4. kerületi Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra is elmúlt, már augusztus 11-e van, a hét második munkanapjára kedre ébredhettünk. Köszöntjük a Zsuzsannákat, Tiborcokat, ők a mai nap névnaposai. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozok sok minden jót a folytatásban, például a One Republic dalát, itt a Counting Stars. Yeah.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Jó reggelt kívánok, itt a Sláger reggel, 2 perccel elmúlt már reggel, 6:45 is, ébredezik a város, kellemes látni, ahogy jön fel a nap. Egyelőre 24 fokot lehet mérni Budapesten, most még azért úgy kellemesnek mondható a levegő, hát nyilván lesz ez majd még melegebb. Mindezek mellett ne feledjék, már most lehet jelentkezni a hablatjátékunkra, küldjék el a hablaty szót SMS-ben a 0630303095-8-as számunkra, mert amúgy elképesztően tuti nyereményeink vannak. Például a Kokáért páros belépő a Neoton Familia koncertjére, 2 fő részére szóló belépője egy Szikora Robi és az Ergóra, és egy 1 éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással, visszahallgatás funkcióval. És ekközben, ahogy már tegnap is elkezdtük, ezen a héten újraéljük Cilla a legjobb Habsburgos pillanatait. Amikor azt mondjuk, hogy Habsburg birodalom, úgy Csehország nem a legelsők között van, ami eszünkbe jut, pedig bizony ők is részei voltak ennek a hatalmas birodalomnak, és elképesztő történetük van. Erről hallhatnak most a folytatásban.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek! Onnan jött eleve az ötlet, hogy az osztrák-magyar monarchia időszaka, ugye az tényleg a boldog békeidők, az aranykor, amikor nagyon sok minden történik, stílusváltás, életmódban, építészetben, művészetben, úgyhogy kicsit ebben dúskálunk.
1: Hát meg ugye olyan volt a monarchia, hogy ugye Magyarország volt ugye a spájz, ugye az éléskamra, Csehország volt az ipar, tehát ilyen nagyon jól fel volt osztva minden a monarchiába. Aztán nyilván, ahogy polgárosodik Magyarország, aztán mindenhol minden lesz. Na és akkor képzeljétek el, hogy ugye a mi nagy birodalmunk, ugye ez a Habsburg birodalom, ez az osztrák-magyar monarchia, abba Csehország egyébként nagyon érdekesek voltak a Habsburgok, mert óriás politikában volt. És Csehország volt a mostoha gyerek. Tudnélik, ugye ott már az 1400-as években a huszitáknak a lázadása miatt ők teljes idegbe kerültek a Habsburgokkal, úgyhogy ők állandóan büntették. Ezt követően mi volt az, ami az 1700-as években volt?
2: A defenesztrációra gondolsz?
1: A defenesztrációra, ezt a szót kerestem.
2: Amikor kidobták az ablakon a Habsburgokat.
1: Igen, de jobban hangzik a defenesztráció szerintem, mint hogy azt mondjuk, hogy kiúrta a 2 csekanit, vagy 2 Habsburg közé. Mi az állami alkalmazottat kilöktek a prágai vár ablakán. Ebből lesz majd aztán a 30 éves háború, és ezt nagyon-nagyon sokáig, tehát 400 évig büntetik a cseheket törvényekkel, államigazgatással, mindennel egy ilyen másodrendű büntetett gyerek lesz Csehország a Habsburgoknak, és aztán ugye mivel egy dualista monarchia alakul ki, ugye Magyarország és Ausztriával, tehát az osztrák-magyar monarchia, ebből lesz aztán a nagy konfliktus, ugye, hogy és Ferenc Ferdinánd szeretne ugye egy trialista monarchiát, ahol Csehország, mert neki ugye cseh felesége volt, tegnap ki is javítottak, hogy nem Csotek, hanem Totek?
2: Hotek.
1: Zsófia felesége, és Ferenc Ferdinánd az, aki integrálni akarja, hogy ne csak Budapest és Bécs irányítsa a monarchiát, hanem Prága is, de az ugye Ferenc József akkor már egy bácsi volt, és az jó, ez így.
2: Ehhez képest meg ugye egy nagyon fontos ipari központtá váltak, tehát a csehek a monarchia időszakában is ugye a monarchiának az egyik ipari motorja. Textil, üveg,
1: gépgyártás, bányászat, az mind-mind, és ugye ami nagy, ugye egy nagy jelentőségű dolog, szerintem a csehek nagyon hasonlítanak, vagy integrálódnak még a németekhez, ugye azért ott van Poroszország, és ugye a birodalom között, úgyhogy a sör volt még egy nagyon fontos és meghatározó, szinte ez nem is egy ital volt, hanem egy ilyen nemzeti nedve, a Pilsner például, olyan cseh neve van, nem? Pilsner?
2: Pilzeny, ugye az egy cseh város, tehát pilzeni sör, igen.
1: És képzeljétek el, hogy én amikor voltam Prágában, mert mi csináltunk egy modellversenyt, ez egy Central European Elite Model Look volt mindegy, az volt a neve, és mi úgy szerveztük, hogy a cseh és a szlovák szervezővel közösen, tehát cseh, szlovák, magyar, egy ilyen közép-európai döntőt csináltunk, és ez körülbelül, ez még a 2010 előtt volt, azt hiszem 2007 vagy 2008-ban volt, és emlékszem, hogy mi torony magasan, tehát nekem olyan elmaradottnak tűnt ez az egész Csehország.
2: Hát tudod, de így, most azért most mész így, ki tudod, Prágába.
1: Na de ezt akarom mondani, és akkor tudod, így körbenéztem, tehát először is oda mentem a recepcióhoz egy hatalmas 32 fogas mosolyjal. Hi, how are you? Dobrý večer. Mondom, do you have a... Ne!
2: Nem ám
1: Hú, mondom, jó, hát itt nem nagyon kedves népség, és akkor úgy tapasztaltam, hogy nem is volt olyan kedves. És 2 évvel ezelőtt meghívott a TikTok, volt a Prágai Pride, és meghívtak a Prágai Pride-ra. Hát figyelj, nem hittem el, tehát mondom, ez olyan, mintha valahol Németországban lennék.
2: Hát
1: tehát,
2: hogy
1: én nem tudom, mi történt velünk az elmúlt 16 évben, de hogy Csehországban mi történt, azt azért.
2: És nagyon kedves, tehát a csehek olyanok, hogy azért alapjáraton elsőre olyan távolságtartónak tűnhetnek, de hogy amikor meg már összebarátkozol velük, akkor nagyon cukik, nagyon kedvesek, van egy ilyen elég jellegzetes cseh humor, ami egy ilyen kicsit ironikus, kicsit nem is tudom,
1: sok
2: ilyen barátkozó, nagyon helyesek.
1: Sok szempontból hasonlítanak egyébként a magyarokra, de az, tehát az is nagyon érdekes, hogy tudod, hogy a nyugat, tehát azzal, hogy elkezdtünk, ugye az unió tagjai vagyunk, és elkezdtünk nyugatiasodni, azzal együtt jár az udvariasság, az előzékenység, tehát nyilván ez nem mindenhol érvényes, meg mindenhol vannak udvariatlan, meg bunkó emberek, de én emlékszem például most április 12-e után, tudod, amikor itt felrobbant minden, akkor hirtelen mindenki olyan volt az utcán, parancsolj, szia, kinyitom az ajtót, elfáradj be. Hó, mondom, milyen European-ek lettünk, tudod, mert egy pillanatra visszaugrottunk a 80-as évekbe, és hirtelen mindenki ilyen előzékenykedés, és ezt tapasztaltam a cseheknél.
2: Igen, én nagyon szeretem őket, nyilván ugye ismerem azt a lélektant, amiben ők vannak.
1: És vannak cseh barátaid megmaradtak?
2: Hát nem,
1: vagy,
2: nagyon kicsi, hát 5 vagy 6 éves koromtól 12-ig éltem ott, utána még pár évig azért úgy visszajártam, meg ilyen énektáborokon részt
1: hát
2: vettem.
1: Igen.
2: De utána sajnos ez úgy elkopott, úgyhogy elég vicces, mert a nyelvtudásom is olyan, hogy nincs akcentusom, tehát tényleg perfekt, nem veszik észre, hogyha beszélek, de hát ugye az egy gyerek szókincs, tehát aha. 12 éves korom után ugye már nem éltem ott soha, úgyhogy rengeteg mindent, amit a technológiai fejlődés, kütyüzés, telefon, ugye meg sincs szókincsben, úgyhogy egy ilyen alap gyerek szókincs, de értek mindent, és akcentus nélkül beszélek.
1: Szlovák az mennyire? Azt is érted?
2: Tehát, értem. Hogy... Kicsit más, tehát hogy picit más ugye a, nem tudom, a kiejtés, az írásmód is, de ugye nagyjából ugyanaz a nyelv, úgyhogy lehet érteni, és a lengyel is ugye ugyanaz a nyelvcsalád, tehát hogy ők értik egymást. A lengyelt is többé-kevésbé értem.
1: Komolyan? Azt is megérted?
2: Igen.
1: Fantasztikus.
2: Igen, igen. Úgyhogy az a cseh tudás egyébként az sokat hozzáadott.
0: Tehát szerintem is elképesztő az a nyelvrokonság, ami köztük van, és ez mindig egy nagyon-nagyon érdekes téma. Hamarosan folytatjuk Cilái kalandozásait, és továbbra is a Habsburg birodalom országait járjuk körül, a mai nap Csehország és Lengyelország a terítéken, és persze Ed Sheeran, már is itt a Shivers.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
4: Ez a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2 perccel múlt 7:30, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, kellemesen süt a nap, éppen jön fel, jó az idő, 24-25 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten, mi kell ennél több? A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a mai nap folyamán megyénkben, de számottevő csapadék egyébként nem várható, viszont néhol megerősödhet az északi-északnyugati szél. Arra érdemes számítani, hogy a mai csúcsértékek 35-36 fok környékén lesznek, és ha szabadban töltenék a mai napot, készüljenek úgy, hogy erős lesz az UVB sugárzás. Így a bőrük védelméről ne feledkezzenek meg. Korábban mondtam egy ilyet, hogy teljesen jól lehet autózni Budapesten. Képzeljék el, nagyon meglepő módon ebben jelentős változás nem állt be. De számomra is izgalmas. Nem kaptam arról bejelentést, hogy bármelyik körúton vagy átvezető úton egyelőre jelentős mértékű torlódás lenne. Arra számíthatnak, hogy az M3-as bevezetőn azért már kezd élénkülni a forgalom. Egyre többen akarnak bejutni Budapestre, amiben így túlságosan nagy meglepő dolog kedden reggel 6:30 után nem hiszem, hogy van. Arra érdemes készülni, hogy vannak viszont forgalmi rend változások a mai nap folyamán is Budapesten. Például ma is és szerdán is Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Aztán mától a 6. kerületben az Ikhienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak haladni. Aztán sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítási munkálatok miatt. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a... Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Micsoda hangulat Mark Emberrel pár perccel 3/4 hét előtt a Belong Together szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Ne feledjék, már jelentkezhetnek a hablatjátékra. Küldjék el SMS-ben a hablaty szót 0630303098-as a számunk. Elképesztően jó nyereményeink vannak ugyebár a hablatjátékhoz. Például a Kokáért páros belépő a Neoton Familia koncertjére, két főre szóló belépője egy Szikora Robert és az Ergo koncertjére és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés. Úgyhogy küldjék el SMS-ben a hablaty szót 0630303098-as a számunk, így tudnak jelentkezni a játékra.

Mindezek mellett ne feledjék, hogy jönnek a perszeidák, és elképesztő látványban lehet részünk. Például a Schwab-hegyi csillagvizsgáló is ehhez kapcsolódóan szervez programokat, ha alaposan szemügyre vennénk a perszeidákat. A mai nap folyamán az est sztárja a hullócsillagokon túl ugye a teljes napfogyatkozás lesz. Ez Magyarországról nem lesz annyira tökéletesen látható, ezért Spanyolországból fogják ezt a dolgot majd közvetíteni, hiszen ott látható lesz a teljes napfogyatkozás, egy óriás kivetítőn fogják ezt megmutatni, miközben a szakértők bemutatják majd a jelenség legizgalmasabb részleteit. A következő napokban, mert hogy 14-e és 15-e sem lesz unalmas, a meteorraj, távcsöves megfigyelése, kupolatúrák és egyéb izgalmak várják az érdeklődőket. Egy jó szórakozást kívánok hozzá, és persze nagy bogihoz meg Deshez, tőlük jön, hogy jól leszek újra.

Micsoda dal, méghozzá az, amivel az ausztrál kipfivérek kiléptek a diszkólázból, és a 80-as években is tudtak sikert alkotni. Bee Gees, You Win Again, ez pedig a Sláger FM nyúlfarknyival járunk már 7 óra előtt. Jó reggelt kívánok, jó ébredezést! Ne feledjék el felköszönteni a ma névnapos Zsuzsannákat, Tiborcokat, hiszen augusztus 11-én ők az ünnepeltek. És ne feledjék elküldeni SMS-ben a hablaty szót, 0630303098, így jelentkezhetnek a hablatyjátékra, aminek elképesztően izgalmas nyereményei vannak, például páros belépő a Neuton Familia koncertjére, két főre szóló belépő Szikora Robert és az Ergo koncertjére, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés a Zavartalan Rádió hallgatásért és a visszahallgatás funkcióért. Figyeljék a Sláger FM-et, küldjék a hablatyszót, és játszunk egyet! Közben 7 órakor híreket is mondunk, majd előtte pedig még Justin Timberlake is beköszön hozzánk. Itt a Can't Stop the Feeling.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fedezd fel a Demjéni Kaszkád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkád.hu.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el!
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Kedden délután szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Csütörtökön rendezik az országos gyaloglónapot Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfiház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtes Edina Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Az útvonal a Sédvölgyön vezet keresztül. A programra minden korosztályt várnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: 7 óra után 4 perccel nézzük a friss ropogós közlekedési információkat is. Az biztos, hogy egy picikét lassabb lehet a haladás az M3-as bevezetőjén. Azért elkezd szépen sorjában növekedni a forgalom, mint ahogy már azért a Hungárián is egyre több autóssal lehet összefutni ezekben a pillanatokban. Meg ugyan blokk Budapestre egyre többen akarnak bejutni, de ilyenek ezek a hétköznap reggelek. Jó tudni, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hív átjárónál, vezessenek ott fokozott figyelemmel. Fontos még azt is tudni, hogy sávlezárásra készülhet a második kerületi Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületi Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon a vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületi Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 13. kerületi Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása okán. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként 1 egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. Ezen túlmenőleg lezárták a külső sávot a 11. kerületi október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánok, 7 óra múlt 5 perccel a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Ebben az órában is kalandozunk Cilláékkal a Habsburg Birodalomban, de közben nevezhetnek a hablatjátékra is. Küldjék el SMS-ben a hablatszót 06 30 30 30 95 8. Most kezd Niall Horan!

0: Freddy zenéje, a Pain and Glory, 4:48 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk itt a Sláger reggel. Egészen korrekt szerintem egyelőre az időjárás, szépen feljött a nap, kellemesen süt, simogatja arcunkat, 24-25 fokot lehet mérni ebben a pillanatban Budapesten. Hát nyilván lesz még ennél melegebb, 35 fok délután. Na de ami ennél sokkal fontosabb, hogy jelentkezzenek a hablatjátékunkra, hiszen elképesztően izgalmas nyereményeink vannak. Például a Kokáért egy páros belépő a Neoton Familia koncertjére, két fő részére szóló belépője egy Szikora Róbert és az Ergo koncertjére, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással, visszahallgatással. Jelentkezzenek 0630 30 30 95 8, SMS-ben küldjék el a hablagyszót, és a kiválasztott játékost visszahívom majd. Közben pedig kalandozunk tovább Cilláékkal a Habsburg birodalomban, a mai nap pedig Csehország és Lengyelország a célállomás. Mautner Zsófi most arról fog mesélni, hogy milyen volt az ő élete, amikor kint él Csehországban. Mi volt az ő története? Ezeket a pillanatokat osztja meg velünk.
1: Mindenkit szeretettel üdvözlünk, ugye mondhatnám azt is akkor, hogy dobre vecse.
2: Dobre ráno inkább.
1: Dobre ráno.
2: Mert a dobre vecse vagy dobri vecser az már az estére
1: ja,
2: utal,
1: bocsánat,
2: kérlek szépen.
1: Dobre ráno?
2: Dobre ráno vagy dzień dobry.
1: Meséljél nekem, mert ugye neked van egy komoly cseh kötődésed, hogy...
2: Igen.
1: Hogy te ott mit lötyögtél Csehországban?
2: Kérlek szépen, 5 évig gyerekkoromban ott nőttem fel, tehát mi kint éltünk Prágában, úgyhogy én oda jártam általános iskolába.
1: És ez hány éves? Hogy képzeljem el a kis Mautner Zsófit?
2: A kis Mautner Zsófi, az 6 éves korában kiköltözik a szülőkkel Prágába, ott beül a cseh általános iskolába, Obnyeleckás skola oszum.
1: Ezeket mondját, hogy autentikus legyen.
2: Zátlányi skola, Obnyeleckás oszum. Ott beültem kérlek szépen a padba, és akkor onnantól kezdve, hogy a gyerekként ragad rá, tehát szivacsként szívott be a nyelvet, úgyhogy én arra emlékszem, hogy első napon az iskolában még semmit az égvilágon nem értek, és 3 hónap múlva már perfekt cseh nyelven, úgyhogy én 5 évig ott jártam általános iskolába, énekkarba jártam, úgyhogy én mindent csehül tanultam
1: alapvetően. És ez hogy van, valami ilyesmi volt nekünk ez? Éva Nikolájevnek Lászgátonná ulice, nem tudom mi, és akkor így kellett jelentenünk oroszul.
2: Ja, de az oroszul van, hát ez,
1: nem
2: oros, csehül,
1: ez hogy volt csehül?
2: Ott nem volt ilyen jelentés, ott nem volt ilyen jelentés, de minden más, tehát hogy én a cseh irodalmat tanultam, cseh énekeket.
1: Tehát
2: hogy...
1: Kafkát meg,
2: hát
1: nem, 5 évesen
2: még
1: talán
2: nem
1: a Kafkát.
2: Hát olvastam, bár közül
1: a tapozom. Hirtelen, ezen gondolkodtam, hogy látom a kis Mautner Zsófit, hogy betotyog, és egy dobre, hogy mondják, dobre...
2: Dobre ráno.
1: Dobre ráno, dobre ráno, mondja az iskolában, hogy egy dobre ráno.
2: De a Kafkát még nem, inkább ilyen Spejből és Hurvinek vonalon mozogtam azért még 10 évesen, az megvan.
1: Hogy ne lenne, meg nekem, tudod, ugye az egész, tehát ugye én is ilyen, megvannak az emlékeim gyerekkoromból, tudod, ahogy ezek a cseh rajzfilmek, a lengyel rajzfilmek.
2: Mert azok csodásak.
1: Akkor az orosz, tudod, ez a fartocská, ugye egy emlékszem, meg volt ez a nyúl Nyufi. Meg a farkas,
2: igen,
1: nem
2: igen.
1: Tudom azokat hogy hívták, tudod. És ezek mentek.
2: Nyupagagyi.
1: Nyupagagyi. Igen. És akkor volt egy fiú a fartocskába, volt ez a fartocská, az egyébként a Zolinak, a kollégánknak mondom, az a kis ablak, amivel ilyen bukóra lehetett nyitni, az volt azt hiszem a fortocská. És akkor volt egy olyan mese, amikor ott áll egy kisfiú, ilyen nagyon béna mesék voltak, egy ilyen kantáros gatyában, és azt mondja, ja, jobbjú malakó. Azaz, hogy szerettem a tejet. És utána egyre nő, ja, jobbjú malakó. És a végén egy ilyen orosz medvévé nő, ja, jobbjú malakó. De ez orosz, ez
2: de az
1: cseh.
2: Orosz, igen, de hogy a csehek például ott kultikus, tehát ott az a meseipar, meg a mesekészítés filmekben is, az nagyon-nagyon nagy hagyománynak örvend, és az a mai napig nagyon fontos, úgyhogy én is visszaemlékszem, hogy pont a Lolka Bolka, az megvan, Lolek Bolek, az lengyel egyébként, de hát a cseheknél ugye van a Rumcajsz, a nagyszakállás, az is cseh, azt hiszem, az magyarul simán. Valami más, nem? Nem
1: Rumcajsz, Rumcajsz volt.
2: Rumcajsz, Manka. Igen.
1: És volt a Manka egy ilyen olyan felesége volt, hogy egy szőke aj volt, és így fölállt oldalra.
2: Igen, és a cipíszek, a kisfiú cipíszek, bár lehet, hogy az magyarul másképp. Én ezeket csehül tudom.
1: Nem, azt nem tudom, de Rumcajsz, ez volt nagy szakállas,
2: nagy szakál,
1: erdőjáró
2: igen.
1: Volt.
2: Úgyhogy isteniek, tehát a cseh mesék, egyébként a cseh filmek is ilyen kosztümös mesék,
1: és a vakond az is
2: hát a krtek, igen, Zdenyek, Krtek Miller, azt hiszem a szerző. Krtek, hát a vakondocska az itthon is azért nagyon
1: a
2: ismert.
1: A vakondocska, igen. De az, tudod, mit szeretek a csenyelbe? Az, hogy mondjuk 4-5 mással hangzott tud magá összerakni, és ebből a
2: krtek.
1: Tehát, hogy az figyelj.
2: És ráadásul olyan a nyelv, képzeld el, hogy mindent kicsinyítenek, tehát, hogy minden ilyen aranyosítva van, tudod, hogy nem azt mondják, hogy akkor kérsz egy kávét sütivel, hanem kérsz egy kicsi kávécskát sütícskével. Chcesz kafícskos, you know, zbrzlino, nem tudom, nincs oda, laszkonykia. Kafícskó chcesz?
1: Nekem ebbe például, ebben egyébként a magyar is nagyon jó, tehát hogyha kimész, ugye mi azért csináljuk, hogy rövidítsük a szót, ők hosszabbítják a szavakat.
2: Minden hosszabb.
1: Tehát nálunk azért az van, hogy pari, ubi, nem tudom, érted, hogy
2: mi. Rajcsatko, paprikucsko, mindent, ami minden kicsinyítve van.
1: Ott paprikucsko van.
2: Nagyon cukin hangzik.
1: De nálunk is van, például én megfigyeltem, tudod, vannak ezek, amikor egy ilyen nagyon macsó férfival találkozol, és úgy akar tompítani a macsóságán, tudod, szóval nem akar, hogy olyan raff legyen, és olyan nagyon férfi, mert magas is, nagy, erős, és akkor ezt úgy tompítja, hogy azt mondja, szióka, figyuka. Ezt így nem érted, hogy mi történt ezzel az 1.95-ös medvével, amikor odahajol, lehajol hozzá, szióka, ne hari. Ja, fene az a ne hari, szióka, mióka, tudod. Csak úgy próbál úgy finomkodni. Hallod, kérdezhetek valamit, két ne hari, tudod, és akkor, de ugye nálunk az ubi, a pari, a pöri, a nem tudom.
2: Na ott meg a zicskó rájcsátkó, tehát ott mindenki csinyitva van, és még visszaugorva a mesére, mert az nagyon érdekes, hogy gyönyörűek, vagy nagyon-nagyon minőségiek ezek a kosztümös filmek is egyébként, és minden mesét, a Hamupipőkétől kezdve az Popelnyicsek. Nagyon jó. És nagyon jók ezek. Olyannyira képzeld el, hogy hát mi ott tényleg én ezeken a csemeséken szocializálottam gyerekkoromban, de pont most mondta valaki, hogy ott a Királyi tévén, a Cseh Királyi tévén annyira megőrizték ezt a mesekultuszt, hogy ott a mai napig, január 1-én azt hiszem, vagy karácsonykor, tehát az évvégi ünnepi időszakban mindig az van, hogy akkor jön ki egy új mese, és hogy az egy ilyen kultikus pillanat, hogy várja az egész ország, hogy akkor abban az évben mi lesz az új csemese.
1: Te is tudsz nekem egy, biztos, hogy emlékszel egy gyerekdalt, egy cseh gyerekdalt elénekelni.
2: Ne provokáld ki, hogy itt előadjam a
1: szeretnék. Mert én tudod, én az ilyenekre emlékszem gyerekre, ez a bucigda, bucicance, bucigda. Hát jó, de hát anyukám azt tanulta.
2: Kérlek szépen, cseh énekkaros voltam, tehát én ott 5 évig énekarba jártam.
1: Megígérem, most én megígérem.
2: Jó, de magunkhoz senki nem fogja hallani.
1: Nem, megígérem a hallgatóknak, hogy Mautner Zsófi egy kis cseh gyerekdalt el fogjuk majd énekelni a mai adásban.
2: Most?
1: Akár most is.
2: Egy, jó, egyet. Egy.

0: Yeah, you know.
1: Hogy tényleg szépen, igen. Már mi korintet ilyen kis csendelt elejtek neked.
2: Hát akkor az én bucik dámaz eltakádott.
3: Na ez valami elképesztő. Ez az ének? Hát én ezt nem bírtam volna Zsófi után csinálni. Hamarosan természetesen folytatjuk a kalandozásokat Csehországban és Lengyelországban ma után Zsófival és Cilával. Addig a Sláger reggelben Adele énekel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óraprogram miatt. Kerékpársávot alakítanak ki a Szent Gellért rakparton. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak a Naplástónál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondos óraprogram működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondos óra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz költségvetési csalás gyanújával. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton, közölte a Budapest Közút. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. A mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Letartóztattak egy hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint megszúrt egy másik férfit Dunaújvárosban. A támadó ittasan szólalkozott össze áldozatával egy élelmiszeráruház parkolójában, majd egy dugóhúzóból kialakított szúróeszközzel követte őt egy vendéglátóhelyre, ahol csípőtájékon megszúrta, majd többször megütötte. Az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de fennállt a súlyosabb sérülés veszélye. A tettes 4 hónapja szabadult a börtönből, a bíróság elrendelte letartóztatását. Nyárvégi madárgyűrűző akciót rendeznek augusztus 12-e és 26-a között a budapesti Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportja már 13. alkalommal várja az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta reggel 6 és délelőtt 10, valamint este 7 óra és naplemente között zajlik, az időjárástól függően. A látogatók szakemberek vezetésével megtekinthetik a bemutató hálót és közelről megismerkedhetnek a gyűrűzés folyamatával. Tavaly 51 faj, összesen 3441 egyedét fogták be, és jelölték meg az ideiglenes táborban. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Egyelőre szép az időnk Budapesten, azt hiszem ebben egyetérthetünk, 25 fokot mutatnak a hőmérők, felmerül az emberben a jogos aggodalom, hogyha így reggel fél 8-kor 25 fok van, akkor mi lesz azután? 35 fok a legmelegebb órákban, egyelőre ezt ígéri a meteorológia. Gomoly felhők megzavarhatják a napsütést időnként a térségben, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Arra érdemes számítaniuk a melegfrontra érzékenyeknek, hogy ők migrénnel, keringési panaszokkal, vérnyomás problémákkal, szédüléssel, rosszul léttel is találkozhatnak. Sokan fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Jövünk, megyünk ide-oda, ilyen ez a reggeli csúcsforgalom. Érdemes arra számítani, hogy erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, az M1-esen Biatorbágy térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, többen kószálnak a 11-esen Szentendre közelében, és az 51-esen a Dunaharaszti elkerülő szakaszon. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a befelé vezető oldalon, torlódásra számíthatnak. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyár Hívát járónál, ott is fokozott figyelem szükségeltetik. Különben egyre élénkülőbb forgalommal találkozhatunk a Hungária körgyűrűn és ugye a Könyves Kálmán körút bizonyos szakaszain. Szakaszonként az Üllői úton is megtorpan a haladás, gondolom, hogy leginkább ott a lámpák fogják meg a haladást, a Soroksári úton is egyes részeken, na meg hát persze a Kerepesi úton is szakaszonként azért már-már egyre lassabban lehet a Bobébe eljutni. Mindezek mellett lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítás miatt, illetve Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggelben, 7:40-kor.
1: Egyébként megmondom úgy, ahogy van. Meg vagyok elégedve a vállalattal, tényleg. Egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy... De mondom, meg vagyok elégedve, megmondom úgy, ahogy van, mert megvan a pénzem is. Most már, hát... Sokat kellett keresni, amire meg lett. Valamelyik marha úgy eldugta, hogy egyszerűen. De mit dolgozom, a legjobb kuncsaptok járnak hozzánk se. Mert ugye gondolják, divatlabbú dolgozunk, az meg vonza az embereket a divatlap tesélyének. Ja, igen. Divatlap a Népszabadság. Füz Mária, édesanyám. Sokáig kellett várni, hogy divatba jöjjön. De aztán hálá a jó Istennek most már divatba jött. Úgy belegondoltam, hogy aki a Népszabadságból öltözködik, annak nem kell köpönyeget forgatni. Sűrűn. Mert ugye ami ebben benne van, az ember magára veszi, aztán hordhatja az írháját.

0: Blagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, benne pedig, ahogy az lenni szokott, Ilyestájt. Hablat játékunk, Ágnes már itt is van velem a vonalban. Hol élsz, melyik városból telefonálsz?
2: A 8. kerületből.
1: Nagyon szuper, hát akkor te is érzed ezt a kellemes már kora reggeli 25-26 fokot, amit Budapest produkál.
2: 38 fok van a hálószobámban, kis jó tetőtérgi lakásomban, úgyhogy érzem, de...
1: Hogy tudsz aludni?
2: Sehogy. Hetek óta olyan vagyok, mint a zombi lennék.
1: Hát bízom benne, hogy akkor tudok egy kis kellemes pillanatot hozni a mai reggeledbe. Készen állsz-e? Mutathatom-e a feladványt?
2: Igen.
1: Oké, akkor hegyezd füleid. Azt a részfrántos fütyülőjét, micsoda művészi performance. Na, mit gondolsz? Mit dúdolt Cilla?
2: Ez a Macarena.
1: Az bizony, úgyhogy gratulálok! Megvan a páros belépő a Neoton Familia koncertre, Szikora Robi és az Ergóra, és ott az egyéves Sláger FM prémium előfizetés is. Gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm, el se hiszem. Hát ez nagyon jól indult ez a mai reggel.
1: Nagyon örülök.
2: Meg megyek a strandra, úgyhogy a mai napon már szuper.
1: Akkor most strandolni fogsz?
2: Igen.
1: De kell is, tehát ezt a meleget magam másképp elviselni, nem lehet?
2: Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Jaj, nagyon imádlak benneteket. Úristen, de szeretlek benneteket. Hát, elmondani nem tudom.
1: Nagyon köszönöm, vigyázz magadra. Neked is küldöm az idei foci VB hivatalos himnuszát. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion. Itt a DNA. Ezzel kívánok szép napot.
2: Szia, puszi.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program miatt. Feléhez ért a NAV balatoni ellenőrzés sorozata. Megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra program működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondosóra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz költségvetési csalás gyanújával. Félidőhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
0: Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt, és rendőrségi feljelentést tett. Új ingyenes kutyás fürdőhelyet alakítottak ki a Balatonon Keszthelynél, a Libásmólónál. A négylábúak egy műfűvel borított sólyán keresztül közelíthetik meg biztonságosan a Balatont, a hely pedig éjjel-nappal használható. A partszakasz nem hagyományos elkerített kutyás strand, hanem közösségi fürdőhely és szabad sója. Innen száppal, kajakkal, kenuval, csónakkal vagy más pízisporteszközzel is ingyenesen vízre lehet szállni. A Balatonnál továbbra is kevés a hivatalos kutyás fürdőhely. Keszthely mellett Fonyódon és Balatonföldváron található. Ilyen. A Veszprém vármegyei partszakaszon jelenleg egyetlen kiépített, kijelölt kutyás strand sincs. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Már is mondom, mi újság az utakon, amit tudni kell, hogy élénk a forgalom a pesti alsó rakparton, a Margit hídtól az Országházig, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, de sokan vannak a Váci úton is befelé a Megyeri út előtt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt is, körültekintőnek kell lenni. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon is, az M1-esen Biatorbágy térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 11-esen Szentendre közelében, de egyébként az 51-es főúton is a Dunaharaszti elkerülő szakaszon. kifejezetten oda kell figyelni. Ezek mellett Budapesten egyébként példának okáért a Kerepesi út, Rákóczi út forgalma is lassul, az Üllői úté is, a Soroksári úté is, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, főképpen a nagyobb csomópontok környékén lehet lassulásra számítani, de készülhetnek arra, hogy szintén hasonló a helyzet a Nagykörúton is, ott is leginkább a nagyobb csomópontok környékén akadozik a haladás. Sok az autós a Budaörsi úton, jelentősen lelassult arrafelé is a haladás, de egyébként a Szerébi út forgalma is szakaszonként meglassul. Jó utat kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 5 perccel, ez a Sláger reggel, augusztus 11-e van, méghozzá kedd, sok boldogságot a Zsuzsannáknak, Tiborcoknak, ők a nap ünnepeltjei. Ebben az órában is kalandozunk Cilláékkal Csehországban, de még előtte itt a Backstreet Boys, jön tőlük az Everybody, erre kérem a hangot!

Daddy Swims és a Mr. Noitól jó reggelt kívánok a Sláger FM-mel. Ez a Sláger reggel, ébredjünk együtt ma is. 35 fok lesz, ma még nagyon meleg, holnap már talán egy picit hűvösebb lesz ennél, úgyhogy egy kicsikét azért a nyár majd a szelidebb arcát is megmutatja. És ha már megmutatja a nyár azt a szelid arcát, akkor érdemes lehetni, ha nekünk is kidugni az órunkat a lakásból. Rengeteg izgalmas lehetőség van Budapesten, például ugye itt a nyár, azért vannak olyan pillanatok, amikor az időjárás lehetővé teszi, hogy tényleg kimozduljunk, és akkor például szabadtéri jógára is várnak minket. Például holnap a Millennium háza mellett a Rudolf szobornál este 6 órától vehetünk részt dinamikus tematikájú jóga órán. Lesz majd 19-én egyébként még stresszoldó jóga óra is ott, 26-án pedig majd a gerinc lesz a középpontban. De egyébként, hogyha valaki szabadtéri jógás feltöltődésre vágyik Budapesten, bőven lesz rá alkalom, például a Városligetben is várják majd a kezdőket és a haladókat is, augusztus 17-én, 24-én és 31-én. De például a mai este folyamán a Villa 11 privát kertjében is várják majd az érdeklődőket este 6 órától. Jó szórakozást, vagy mondjam azt, hogy inkább jó feltöltődést kívánok hozzá. Daryl Hall-al és John Oates-szal, itt az Out of Touch, és persze hamarosan Cilláék Habsburgos kalandjai is folytatódnak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fontos bejelentést tett Donald Trump. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Luis Capaldi egy szobabiciklit kért a szigetre az öltözőjébe. Jó reggelt kívánok, Szendrich Bori vagyok. Megnyílt a kereskedelmi hajózás előtt a Hormuzi szoros, miután teljes területéről eltávolították az aknákat, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzést gyakorol a stratégiai fontosságú vízi út felett. Irán a háború kezdetén nagy számban telepített aknákat a szorosban, és a hajók elleni támadásokkal szinte teljesen leállította a forgalmat. Washington célja, hogy az energiaforgalom visszatérjen a háború előtti szintre, közölte Trump elnök, aki elutasította Irán háborús jóvátételi követelését. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat szeptemberben tervezik a kormány elé vinni, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. A tárcavezető Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és szakemberekkel tartott bejárást és munkamegbeszélést, ahol áttekintették az épület állapotát és a lehetséges fejlesztési irányokat. Az ingatlan többféle módon újulhat meg, törekednek rá, hogy a régi épület egy modern, 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket a világ minden pontjáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának belőle. A planetárium teljes felújítása 3-4 évig, egy modern Science Center kialakítása akár 6-8 évig is eltarthat. A cél egy olyan koncepció kialakítása, amely megőrzi az épület építészeti értékeit és biztosítja a szükséges forrásokat. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az Országos Gyaloglónapra Veszprémben. A Kolostorok és Kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. Szakértői előadásokkal, egészségügyi felmérésekkel, várostörténeti sétával és közösségi programokkal is készülnek. Kiderült, mit kérnek a szigeten fellépő világsztárok a backstage-be. A fellépők a nehezen beszerezhető ételek és drága italok helyett mostanában inkább a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot tartják szem előtt, mondta el az RTL egyik műsorában a Sziget booking menedzsere. Bóna Márk elárulta, hogy Luis Capaldi például egy szobabiciklit kért az öltözőjébe. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögül. Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet szeretne majd fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő ugyanakkor szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ráadásul sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnak fel az ételeik elkészítéséhez. Van olyan előadó, a neve Titok, aki egy magyar nyelvű szakácskönyvet is kért.
2: Pest megyére érvényben van a magas középhőmérséklet miatt a narancssárga figyelmeztetés, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Tekintve, hogy már most 28 fok van Budapesten, szerintem ezen úgy annyira nem lepődünk meg. 36 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Egyébként ennek okán érezhetik is a melegfrontra érzékenyek tüneteik erősödését, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés jelentkezhet, és sokan tompábbak lehetnek. Viszont délután este felé már jön a hidegfronti hatás, így a hidegfrontra érzékenyek sem ússzák meg a fejfájást. Mondjuk az utak híreit is, érdemes autózás közben is a Sláger FM-et hallgatni. Baleset történt ugyanis a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, arrafelé mindenféleképpen nagyobb körültekintést szükségeltetik. Erős a reggeli forgalom a környéken, az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 11-esen Szentendre közelében is többen vannak, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Apropó bejutás, a Budaörsi út forgalma jelentősen terheltebb, de sokan vannak a Szerémi úton is, ott is figyelmesebben. Az Üllői úton és a Kerepesi, valamint a Rákóczi utakon is terheltebbek a forgalmi sávok szakaszonként, de készülhetnek arra, hogy nehézkes az átkelés a Hungária körgyűrűn, a Könyves Kálmán körúton szintén. Egyébként a Nagykörút forgalma is jelentősebb, ott is torlódással találkozhatnak, de szakaszonként a rakpartokon is. Legutóbbi információink szerint ez leginkább a pesti oldalt autózókat érinti. Ha lenne közlekedési információjuk, szóljanak 0630 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: Three Like Me Fire, ez a Sláger FM. Jó reggelt kívánok, 3:49 előtt járunk pár perccel. Szerintem gyönyörű ez a mai reggel, kellemesen süt a nap. Olyan jó, meleg is van már most így a kora reggeli órákban, 35 fok délután, úgyhogy elképesztő módon oda tekernek most is a termosztátnak Budapesten. Na de mi is oda tekerünk valaminek, mindjárt Harry Styles zenéjének, hamarosan az American Girls is következik, előtte pedig folytatjuk Cilláék kalandozását a Habsburg birodalomban, és miről másról esne szó most a folytatásban, mint a gasztronómiáról. Ország és Lengyelország a téma a mai nap folyamán.
1: Közben piacozunk akkor, jó? Most ugrunk egyet.
2: Olyan cseresznyetál van itt. Mit hoztál?
1: Gondoltam, hogy valami én egy ilyen céklával érkeztem.
2: De ez egy répacékla.
1: Ez egy rendes cékla, ez friss. Tehát ugye a cékláról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen téli zöldség és téli szezonális gumos dolog, de hogy közben meg ilyenkor nyáron jönnek ezek a fantasztikus nyári zsenge céklák, úgyhogy nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy ilyenkor vásároljon. Ugye ez szép, minden szöröstül, böröstül, a cékla levél is ehető. Azt ugye ilyenkor mindig elmondom, nehogy kidobjátok.
2: Azt hogy esztük?
1: Hát azt ugyanúgy el tudod készíteni, mondjuk, mint egy spenótot, tehát, hogy egy ilyen fokhagymán megfonnyasztod.
2: Aha.
1: Tehát klasszul, vagy bármibe beledobod, tudod, egy ilyen marékkal, levesbe, felcsikozod, vagy megfonnyasztod, és nem tudom, pici szójaszószal, pici fokhagymával, egy rizsre ráteszed, vagy egy rántottába beleteszed, pesztót készítesz belőle, krémlevest készítesz belőle, tehát ezek nagyon jó.
2: Pont erről jut eszembe, hogy Zsófi, majd meséld el nekünk, a hallgatóknak, hogy ugye itt a monarchián keresztül ugye annak idején ugye nem volt az, mint most, hogy kubai narancs és nem tudom én dél-afrikai banán teszünk, hanem azt ettük, ami éppen megtermett, tehát szezonálisan étkeztünk ugye a század elején, és te nemrég voltál, talán tavaly vagy tavaly előtt voltál egy workshopon Schönbrunnban, ahol pontosan ezekről a gumós növényekről volt szó, mint a cékla, a zeller, és stb. Hogy ez mi volt pontosan?
1: Az pont egy téli workshop volt egyébként, ahol azt jártuk körbe, hogy hát télen azt gondoljuk, hogy nincs semmi, miközben ezek a gumós zöldségek, miközben a zöld levelek, a salátafélék, meg minden valójában akkor vannak a csúcson, tehát, hogy akkor a hideg miatt elkezdenek egyre több cukrot valahogy produkálni, úgyhogy még édesebb, még húsosabb az összes levél, tehát, hogy télen ezeket érdemes fogyasztani. De hát most meg a nyári időszakban, ugye kimentem természetesen most is a Lehel piacra, és megnéztem, hogy mi van, és örültem, hogy ezek a friss zsenge céklák itt vannak, mert ezeket nem is kell olyan hosszan egyébként hőkezelni sem, vannak ezek a picike kis céklák, amit egy serpenyőben simán át lehet forgatni. Ugye majd jön vendégünk egyébként, aki a lengyel gasztronómiáról mesél majd nekünk, és egy nagyon jó levest hoztam, azt majd megosztjuk a hallgatókkal a receptjét is, egy ilyen hideg lengyel céklalevest, azért is hoztam a céklát. És még azt akartam elmesélni, hogy nyilván ugye te is mindenhol piacozol, meg utazásokkor én is piacozok, és a varsói piac, Varsó amúgy is nagyon érdekes, nagyon ajánlom mindenkinek, egy ilyen modern, kicsit ilyen berlini hangulatú az egész város.
2: Lerombolták,
1: és viszont utána az összes EU pénzt ott valóban a városra költötték, úgyhogy nagyon zöld. Nagyon zöld az egész város, nagyon modern, nagyon pulzált.

0: komó művészeti alkotás van, úgyhogy szuper jó város, egy hosszú hétvégére.
1: Te voltál Varsóban?
0: Nagyon sokat voltam Varsóban, igen. És a varsói...
2: Értem,
0: igen. És a varsói piac nagyon jó. Képzeld el, hogy ott a lengyelek mindig nagyon figyeltek arra, hogy az alapélelmiszerek azok nagyon olcsón hozzáférhetőek legyenek. Úgyhogy ott a, nem tudom, káposzta, tejtermékfélék, krumpli, amik ott a lengyel konyhára nagyon jellegzetes, azok kvázi fillérekért hozzáférhetőek. De ami nekem nagy élmény volt, hogy a varsói piacon találkoztam először olyannal, hogy egy olyan tojás árus stand volt, hogy az egész úgy volt felépítve, mint hogy egy ilyen ékszerüzlet lenne, hogy akkor visszautaljunk az elejére. Nagyon sokféle, körülbelül 30 féle tojást árultak, és volt olyan, ami mit tudom én, aranyárban adták, mert hogy csak, nem tudom, zabot evett a tyúk, aha, meg csak zöldet, meg organikus, meg minden, tehát 30 féle, és akkor ki is próbáltuk ezeket, és a legdrágább, ami mit tudom én, nem, nyilván az sem volt annyira nagyon drága, de hogy viszonylag a több ehhez képest azért magasabb volt az ára, és hogy óriási nagy különbség volt ezek között is. Úgyhogy például a varsói piacot ezért imádom, a cseh Prágában is voltam, ilyen termelői piacon, ott meg ezek az isteni mindenféle bukták, kalácsok, túros, szilvalekváros, kerek, meg batyuk, meg mindenféle, ott ezek nagyon mennek.
1: De az is érdekes, én azt figyeltem meg, de mondhat tévedek, hogy mi Közép-Európában, vagy inkább ez a német közép-európai részen, mi sok ilyen gumózöldséget teszünk, akár céklát, zellert, karalábét, nem tudom, ezt töltjük, húzzuk, vonjuk, káposztát, akár a szláv részen is rengeteg a cékla, a káposzta, a borcsa.
0: Mindenhol van.
1: És mondjuk ehhez képest a dél és nyugat-európa, de nyugat-európa déli része, németek inkább ilyen krumplievők, és akkor a déli részen meg ez a rengeteg cukkini, tököcskék, fokhagyma.
0: Hát nyilván, ami megterem, tehát hogy már a klíma miatt is, ugye, igen, ami megterem. Hát ezekben az északi országokban, tehát ugye a lengyeleknél az egy teljesen más klíma, ugye sok erdő van, sokkal hűvösebb van, tehát nyilván olyan élelmiszereket ettek mindig, amik ott leginkább megtermettek, plusz a hosszú tél miatt, ugye, amik akkor is tartósak voltak.
1: Igen.
0: Még egy dolog jutott eszembe, itthon is ugye berobbant a kovászos uborka szezon, ugye remélem már eltetted az első adagodat.
1: Nem, de el akarom tenni, és képzeld el, hogy én a krumplival kovászolok.
0: Igen, mert már megtanultad, ugye, hogy nem is kell hozzá valójában kenyér, mert a kenyér tulajdonképpen csak gyorsítja a folyamatot, de hogy kenyér nélkül is ugyanúgy megkovászolódik.
1: Abszolút, és én krumplit teszek, úgyhogy és nagyon forró sok vízzel öntöm le.
0: Igen, van séf, aki csak krumplival, sőt, hogyha semmit nem teszünk bele, hanem csak a forró sós vízzel leöntöd, ugye akkor is kovászolódik, mert ez egy természetes folyamat, ami ilyenkor elindul. És azt akartam mondani, hogy a lengyeleknél ott is nagy kovászos uborka kultusz van, és náluk van egy olyan kovászos uborka, amit csak félig kovászolnak, az a neve, hogy maloszolne, ami kevés sóval, azt jelenti kicsit sózott uborka, az ilyen extrém ropogós, kicsit olyan harsányabb zöld, tudod, még nem érik be teljesen, és sokkal rövidebb idő alatt elkészül, az ilyen egy-két nap alatt elkészül, és hogy harsogóan ropog, és hát azt teszik ott, tudod, vodkázáshoz, meg minden máshoz.
1: Mindenhez.
0: És isteni, azt is nagyon ajánlom, hogy ki érdemes kipróbálni.
1: És ez még egy kérdés, hogy hoztál mini cukkiniket a Lehelről, ugye a piacpercekben, ezeket kevésbé sütjük, ezt inkább salátába aprítjuk, vagy
0: figyelj,
1: bármi?
0: Figyelj, ezt nyersen, így ahogy van, legyalulod a mandolinoddal,
1: igen?
0: És már eheted, tehát hogy ezek annyira harsogóan zsengék, hogy nyugodtan lehet enni, vagy grillre ráteszed, hosszában felvágod egybe, vagy ilyen vastagabb korongokra, és akkor pár perc alatt.
1: Na, akkor ezt most megcsináljuk.
0: Mindjárt ízítjük a grillt.
3: Én mondjuk már a kovászos uborkánál elvesztem. Cilával és Mautner Zsófival kalandozunk a Habsburg Birodalomban, és most Csehország és Lengyelország a kiemelt témánk, és persze az ő gasztronómiájukat is megnéztük. A folytatásban is izgalmas érdekességek, még de meg Harry Styles, itt az újdonság, American Girls.

Prince, és a Kiss, ez a Sláger FM. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra előtt járunk picivel, 30 fokot szépen lassacskán karcolgatjuk, úgyhogy a nyár az még mindenféleképpen itt van velünk. Hát 35 fokot ígérnek ma délutára a meteorológusok Budapestre. Úgyhogy még itt azért az augusztus kifacsarja belőlünk az utolsót, ami bennünk maradt így kánikula szempontjából. Érdemes figyelni, mert a következő órában is Cilával és Mautner Zsófival kalandozunk majd a Habsburg birodalomban, egész pontosan egy picit a művészeteket is körbe fogjuk járni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes a Sláger FM-et hallgatni. 9-kor hírek előtte pedig még egy felejthetetlen dal, ők már a Top Loader és az ezredfordulós siker a Dancing in the Moonlight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
0: Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Kedden délután szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Árva szúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál. Csütörtökön rendezik az országos gyaloglónapot Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Kedden délután 2 órakor szavaz az országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza frakció 140 képviselője írásban támogatta Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének jelölését. Az érvényes jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte, de mivel csak 6 aláírás gyűjtött össze, így nem állhat jelöltként. A Fidesz korábban közölte, hogy nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkolójárműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. Két helyszínen is ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben. A Jókai utcában toronydarú építése miatt augusztus 11-én és 12-én reggel 7 és délután 5 óra között korlátozzák a közlekedést. Szeptember 27-én pedig a Veszprém Aréna parkolójában és szervíz útjain tartott rendezvény okozhat fennakadást reggel 6 és este 7 óra között. Árvaszúnyograjzásra kell készülni augusztus közepétől a Balatonnál, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A tartós hőség és a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok miatt jelentősen megnőtt az algák mennyisége, ami bőséges táplálékot biztosít az árvaszúnyogok lárváinak. A meleg víz ráadásul felgyorsította fejlődésüket. A következő 1-2 hétben még mérsékelt vagy közepes rajzás várható. Augusztus közepe és szeptember közepe között azonban már igen nagy tömegek jelenhetnek meg. A lárvák fejlődése a Balaton nyugati medencéjében tart előrébb, ott kezdődhet hamarabb az intenzívebb rajzás. A szakemberek szerint tartós megoldást csak a tóba kerülő szerves tápanyagok mennyiségének csökkentése jelenthet. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfiház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtes Edine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó Elsa Falle Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Mintegy 800 résztvevőt várnak augusztus 13-án az országos gyaloglónapra Veszprémben. A kolostorok és kertek rendezvénytéren megtartott egésznapos program ingyenesen látogatható, központjában az aktív életmód és az egészség megőrzés áll. Az érdeklődők egyebek mellett a Nordic Walkingot, a tájgyaloglást, a szenior örömtáncot és többféle tornát is kipróbálhatnak. A rendezvény csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz. Az útvonal a Sédvölgyön vezet keresztül. A programra minden korosztályt várnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: És berobbannak a közlekedési információk, és vigyázzunk egymásra. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás. Tart a helyszínnel és a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, korábban ugye ott is incidens történt, és baleset történt a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján a belső sávban, arrafelé is körültekintőnek kell lenni. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon váltakozva sávsugárzásba halad, a befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Ezen túl lassú haladással találkozhatnak a pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig. A Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél, sokan jönnek befelé az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, de a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, meg a 10-es úton befelé az Ürömi körforgalom előtt is sok az autós. Na meg az M1-esen Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomnál, de a 11-esen Szentendre közelében is sokan vannak, na meg az 51-es főút Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9:05 perccel folytatódik a Sláger reggel. Hello, Karakas Balázs vagyok. Már most 30 fok környékén olvadunk, mint a vaj, és mindeközben utazgatunk a Habsburg Birodalomban Ciláékkal. Nem sokára a művészetet vesszük gorcső alá, úgyhogy érdemes a Sláger reggelt hallgatni. Közben Spillers zenéje pörög, ez már a Groove Jam.

0: A Texas együttes és a Summer Sun itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Reggel is változatosan rádiózunk. Nem sokára Miles Smith is beköszön hozzánk, előtte pedig folytatjuk Habsburgos kalandozásainkat Cilával és Mautner Zsófival. És ha már Habsburg időszak, akkor a művészetet véletlenül sem szabad elfelejteni, hiszen ekkor tájt épült-szépült a zsolnai porcelángyár. Erről lesz szó a folytatásban.
1: Azt akartam neked, Zsófi, mesélni, hogy annyira érdekes ez az időszak a Magyarországnak, amikor ugye megtörténik ez a kiegyezés, ugye monarhiában vagyunk, egész héten ebbe az őrületbe utazgatunk, hogy pont így eszembe jutott, hogy ez az az időszak, amikor a Brownlee-kört megcsinálják, ugye, amikor az Unikum létrejön, amikor egyre több gyár, a Weissmann-Friedrich, tehát hogy mindenki ebben az időszakban így buzog, és ez az az időszak, amikor Zsolnai Vilmos Pécsen megnyitja a zsolnai gyárat, és szeretettel üdvözlöm, Kele Anna van itt velünk, és legutóbb egy kiállítás volt nálatok ugye a Virág Judit Galériában.
2: Így van, egy csodálatos a zsolnai gyárnak az aranykorára, a szecesszió időszakára, a századfordulóra koncentráltunk ebben a kiállításban, és ez egyébként egy nagyon személyes kiállítás volt, mert ez az én anyukám férjének, a Törő Istvánnak, tehát a galéria alapítójának a magán gyűjteménye volt látható. Tehát csupa olyan tárgy, ami egyébként nem került eladásra, és ami még soha nem volt korábban látható.
1: Hát ez az Istvánnak a
2: gyűjteménye volt.
1: Saját gyűjteménye. És azt akartam tőled kérdezni, hogy miért olyan izgalmas a zsolnai? Tehát ugye Zsolnai Vilmos ugye megcsinálja ezt a gyárat Pécsen, és szinte úttörője ugye az egész kerámia művészetnek.
2: Zsolnai Vilmos egy fantasztikus ember volt, akiben egyszerre egyesült az üzleti érzék és a művészeti érzék, és a zsolnai gyárnak a története az a magyar iparművészet egyedülálló sikertörténete. Tehát ő az, hogy talán, hogy mivel tudjuk megfogni, hogy miért olyan különleges a zsolnai, mert egyrészt gyönyörű, nagyon szép, kiemelkedő kvalitást képvisel, rendkívül modern, tehát hogy egy olyan minőséget képvisel, amiért a maga korában is az európai uralkodó családok, az arisztokraták, a nagypolgárság is versenyeztek.
1: Tehát hogy tulajdonképpen a Zsolnai az, aki például ugye megjelenik a szecesszió. Nekem mindig azok a művek vannak, vagy ahogy az él bennem, hogy ez a szecesszió.
2: Igen, ez az eozin, ez a rendkívül megfoghatatlan, a szivárvány különböző színeiben irizáló, játszó színkavalkád, ami a szivárványra emlékeztet, és ezt képzeljétek el, hogy ezt a Zsolnai Vilmos, ezt több év alatt több mint 4000 mászkísérletet végzett esténként. Tehát a család együtt vacsorázott, utána ő visszavonult a dolgozószobájában, és elkezdett kísérletezni. Tehát, hogy ő maga járt utána, ő maga építette fel ezt a gyárat, ő maga építette be egy hatalmas vállalkozást, és ő maga kísérletezte ki ezeket a termékeket. És az eozinon kívül, ami még fontos, hogy ő tényleg egy olyan, a porcelán fajansz, ami egy sokkal erősebb, strapabíró porcelán volt, mint mondjuk a Herendi a konkurencia.
1: A Herend az egy nagy konkurenciája volt a zsolnainak, mert ugye ők is, tehát ott azért nagy megrendelők voltak, tehát a Viktória királynőnek szállítottak, az Aponyi gróféknak, a Rothschild családnak, Ferenc Józsefnek, ugye, tehát hogy és a Zsoln, de az egy klasszikusabb.
2: Így van, a formavilág is klasszikusabb, meg ők ott azért alapvetően ők étkészleteket is gyártottak, és de valóban kiemelkedő minőségben, tényleg Viktória királynőnek, a mai napig van az angol királynőnek herendie. A zsolnai az egy picit más irányba ment el, és ők rendkívül modernek voltak a maga korában, tehát ez a szecesszió formavilága, minden, ami a szecesszióra jellemző, ezek a növényi formák, az erotika, a finom visszafogott erotika, ez mind megjelenik a zsolnaiban.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy a zsolnai egy olyan modern porcelán művészet volt, ami azért egy polgárpukkasztó volt, tehát a kor klasszikus, kicsit konzervatív világából kikacsingatott.
2: Ők nagyon ügyes üzletemberek voltak, úgyhogy nem csak ilyen van, de volt ilyen is. Van például a úgy hívják, hogy rózsaillat, ez egy női szobor, ami egy tulajdonképpen egy félmesztelen női felsőtestet ábrázol, és az gyönyörű volt, és az például polgárpukkasztó volt a maga korában. De voltak ennél sokkal visszafogottabb, egyszerűen tényleg csak gyönyörű kaspói kerámiák, vázák, amik az akkori nagypolgári családok otthonait díszítették.
1: És bocsánat.
3: Nem, én akartam csak kérdezni, hogy akkor jellemzően kik vásárolták, de nyilván ugye a tehetősebbek, de hogy akkor ez egy különleges formavilágnak számított, tehát ki az, aki vásárolta ezeket, meg hol ezek dísztárgyak voltak, vagy valóban használták is a hétköznapokban?
2: Ezek alapvetően dísztárgyak voltak, de igen, virágok tárolására például abszolút használták, és minél kisebb volt a széria szám, tehát amiből mondjuk néhány darab készült, az csak a legtehetősebbek engedtek meg maguknak. Voltak kevésbé jó minőségű és kevésbé drága termékeik, azt már többen megengedhették maguknak, de talán a leghíresebb történet az az úgynevezett Andrássy ebédlőnek a története, amelyet 1898-ban Andrássy Tivadar gróf adott egy megrendelést, hogy a főutcai palotáját a lehető legmodernebb tárgyakkal rendezze be. És ezért hazahívta Ripő Rónai Józsefet, akkor Franciaországban élő alkotót, aki itthon még akkor nem volt ismert, hogy tervezzen nekik egy étkészletet. És talán ez az egyik, ez a leghíresebb étkészlet, amit valaha a Zsolnai csinált. Sajnos ez a ma már nem látható.
1: És mit szólt például Bécs és a császári udvar, ugye ott is ugye a Jugendstil, a szecesszió, ugye utat tör magának, hogy fogadták Bécsbe?
2: Hát az Eozinért hatalmas harc volt a korszakban, tehát az Eozinnak az is a jellegzete, az is a különlegessége, hogy az se előtte, se utána senki nem tudta megcsinálni, tehát ez akkor, vagy hát egészen pontosan ez néhány száz évvel ezelőtt volt már az Eozin, aztán elfelejtették a titkát, és a szecesszió idején többen elkezdtek vele kísérletezni, például egy bécsi porcelángyár, az Amfora, például francia gyárak, és itthon pedig a Zsolna is. A Zsolnai Vilmos volt az első, aki, ahogy már említettem, ugye több ezer kísérletet végzett, aki felfedezte az Eozinnak a titkát, aki ezt alkalmazni tudta, ezt a másztechnikát, és bemutatta 1900-ban a párizsi világkiállításon, ahol az egész világ elájult.
0: Azért ez nem semmi kíváncsiság kellett, meg nem semmi kísérletezés, meg nem semmi idő, amit ebbe bele tudod fektetni. Cilláikkal holnap is folytatódik kalandozásunk Erdélyt. A szívünkhöz oly közel álló Erdélyt vesszük majd górcső alá. A folytatásban viszont Miles Smithnek adom át most már a stafétet, tőle a Stargazen hallható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már most meleg van Budapesten, 30 fok környékén a hőmérséklet, lesz ez még melegebb is, akár 34-35 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban a délutáni időszakban. Egyelőre leginkább a meleg frontra érzékenyek érezhetik a tüneteik felerősödését, migrén, keringési panaszok, vérnyomás gondok, szédülés, fáradékonyság, tompaság, viszont délutántól már egyre inkább a hidegfronti hatás érvényesül, így a hidegfrontra érzékenyeknél is beköszön a fejfájás, a görcsös panaszok. Na de addig is meleg van, javaslom, hogy ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen hőbutát kaphatnak. Nem felejtjük el a közlekedés híreit sem. Baleset nehezíti sajnos a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után a külső sávban, így ott lelassult a haladás. Helyszínelnek a Rákóczi úton kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján a belső sávban. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól már torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, egy sávon váltakozva halad a forgalom, a befelé vezető oldalon lépésben. Lassú a haladás jelenleg a pesti alsórakparton az Országháztól a Lánchídig, sokan vannak a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél, sokan jönnek befelé az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt és a Budaörsi úton a Sasadi úttól is jelentősebb forgalmi lassulásokra számíthatnak. Mindezek mellett, hogyha bármi fontosat látnak, csörögjenek 06 30 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Robi és az Úristen itt nálunk a Sláger FM-en. Nagyon sokan emlékeznek rá, hogy zajlott a zenei kvízünk, elképesztő mennyiségű kitöltést kaptunk, amit nagyon szépen köszönünk, hiszen ezáltal önök is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Sláger FM-en még jobb zenék szóljanak. Azt is sokan tudják, hogy rengeteg jó nyereményünk volt, most az egyik nyereményünk gazdára talál, méghozzá csak halkan mondom, hogy ne tudja, akit hívtam, hogy miért hívtam. Egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Vital Hotel Nautis Superior jó voltából. Na de megcsörgettem budapesti hallgatónkat, Bernadettet, aki még nem tudja, hogy miért hívtam. Szia, Karakas Balázs vagyok a Sláger FM-től, Bernadetthez van szerencsém?
1: Jó reggelt, én lennék.
0: Mivel telik a kedreggeled?
1: Itthon vagyok. Úgyhogy éppen kávét iszom, igen, szabadságon vagyok.
0: Meddig vagy, Szabim?
1: Ami meg nem születik a kisbabám.
0: Mert hogy új jövevény jön a családba.
1: Igen.
0: Ez mindig nagyon izgalmas. Valami titkot lehet tudni róla?
1: Igen, és Blankának fogjuk hívni.
0: De jó, de szép név. Hát figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha egy picit segítenék még úgy rákészülni, rálazulni a dolgokra?
1: Hát ez nagyon jó lenne.
0: Kitöltötted a zenei kvízünket?
1: Így igaz.
0: Milyen volt kitölteni?
1: Jó, és az elején lévő hosszú intro is nagyon jó volt a kis betekintő.
0: Úgy érezted, hogy ez tök jó volt kitölteni, és jó, hogy beleszólhattál abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban.
1: Igen, abszolút.
0: Hát igen. Én is örülök, hogy ezt megtetted, ugyanis képzeld el, a kvízünket kitöltök között valaki kap valami izgalmas ajándékot, úgyhogy szeretnénk neked gratulálni, képzeld el, kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanziós ellátással a Vital Hotel Nautis Superior jó voltából, úgyhogy érezzétek jól magatokat!
1: Nagyon köszönjük! Hát ez nagyon jól fog jönni! A baba érkezés előtt akkor még egy kicsit kettesben tölthetünk időt. Nagyon hát szuper!
0: Kellemesen rápihentek a dolgokra.
1: Így igaz. Boldogok vagyunk, nagyon szépen köszönöm.
0: Ne viccelj, én köszönöm, hogy kitöltötted a zenei kvízünket, és segítetted a mi tisztállátásunkat is. Én köszönöm neked, hogy itt voltál, Ella Langley vadonatúj zenéjével itt a Chosen Texas. Legyen csoda szép a napod!
1: Köszönöm! Szervusz!

Micsoda emlékek a 90-es évekből, It's 17 és az It's Alright, ez pedig itt a Sláger FM pár perccel 10 óra előtt járván is. És ezzel már én megköszönöm az elmúlt 4 óra hosszás figyelmet, szerintem csodaszép reggel tölthettünk együtt, játszottunk, jó zenéket hallgattunk, és persze Cilla, valamint Mautner Zsófi jóvoltából rengeteget tanultunk Csehországról, Lengyelországról, meg úgy unblock a monarchiáról. Holnap is érdemes lesz velünk tartani, hiszen egész héten újraéljük a Habsburgos a Cilla legjobb pillanatait, holnap pedig a csodaszép Erdélyről lesz szó, ami oly közel áll a szívünkhöz. Kíváncsi vagyok, hogy mi mindent osztanak majd meg velünk Cilláék. A folytatásban Jekkel Dani 10 órától vele rádiózhatnak a munkaidő, legszebb pillanatait ő fogja még szebbé tenni. Én csodaszép napot kívánok Pharrell Williams-el és a Happy-vel, Karakas Balázs balra el, holnap reggel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
9: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program miatt. Feléhez ért a NAV balatoni ellenőrzés sorozata. Megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra program működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondosóra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz költségvetési csalás gyanújával. Félidőhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
0: Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt, és rendőrségi feljelentést tett. Új ingyenes kutyás fürdőhelyet alakítottak ki a Balatonon Keszthelynél, a Libásmólónál. A négylábúak egy műfűvel borított sólyán keresztül közelíthetik meg biztonságosan a Balatont, a hely pedig éjjel-nappal használható. A partszakasz nem hagyományos elkerített kutyás strand, hanem közösségi fürdőhely és szabad sója. Innen száppal, kajakkal, kenuval, csónakkal vagy más pízi sporteszközzel is ingyenesen vízre lehet szállni. A Balatonnál továbbra is kevés a hivatalos kutyás fürdőhely. Keszthely mellett Fonyódon és Balatonföldváron található. Ilyen. A Veszprém vármegyei partszakaszon jelenleg egyetlen kiépített, kijelölt kutyás strand sincs. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható, ez közel 10 kilométeres torródást eredményez. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon haladhatnak az autók, a főváros felé jelenleg 2 kilométeres a torródás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél továbbra is ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökken a belátható út hossza, ezért kérjük fokozott figyelemmel, óvatossággal haladjanak ott az érintett szakaszon. Budapesten történt egy baleset, az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utca előtt a középső sáv nem járható. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Budaörsi úton befelé, a Zólyom közelőtt az M1-M7 közös bevezető szakaszán a Balatoni úttól kell araszolásra készülni. Egy meghibásodott gépjármű foglalja el a fél útpályát, a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál óvatosan közlekedjenek ott. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton.
4: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai munkaórákat is együtt pörgetjük, vagy hogyha olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy éppen pihennek, vakációznak, akkor nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok. Emellé hozom Dance és a Cake by the Ocean-nál is jó.

0: nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy szuper hírrel bringásoknak, ugyanis friss, ropogós mai hír, hogy a kormány 850 millió forintot biztosít a külső Váci útnál hiányzó kerékpáros szakaszok megépítésére, így végre biztonságosan összeköthetik a Dunakeszi felől érkező útvonalat a Gáttal és Budapest belső hálózatával. Ezzel a fejlesztéssel az Eurovélo 6 nemzetközi útvonal részeként Vácon és Szobon át egészen az ország határig kibringázhatunk, míg szeptember végén a Szent Gellért rakparton is új védett kerékpársáv épül. Szerintem ennek a legjobb része egyébként az nyilván mind a kettő hír szuper, de az, hogy el tudunk bringázni a Dunakanyarba, Budapestről, ez valami zseni dolog, úgyhogy mindenképpen jó hír, örülünk neki, főleg, hogyha szeretünk bringázni, ha meg nem szeretünk, akkor meg szeressük meg. Billy Ocean, Get Out the Dreams, Get Into My Car, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: ez a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, amit hallgattunk az előzőekben. A Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Mondom a friss időjárási és közlekedési híreket, aztán a tavalyi év nagy slágerét indítom Ed Sheerantól. Ez lesz a Perzsa elemeket is használó Azizam. A következő zenei szakasz ezzel indul. A bőséges napsütést vételkörzetünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadékra egyáltalán nem kell számítanunk. Sokfelé élénk, sőt erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj majd napközben, miközben a délutáni órákban a hőmérséklet eléri a kifejezetten megterhelő 36 fok környéki értékeket, de legalább nem 42, ugye? Már ennek is tudunk örülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeres ott a torlódás. Szintén az M5-ösön Röszke felé Örkény közelében burkolatjeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ott a szakaszon lassulásra kell készülni. A 44-es főúton Kondoros és Békéscseba között egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 107-es kilométernél félpályán halad emiatt a forgalom. Budapesten történt egy baleset az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth térnél. A Simonyi Zsigmond utcát lezárták. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határút és a Villanytelep között. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás, és tart a helyszínen és a Rákóczi úton is kifelé a Baross tér előtt a külső sávban, és az Illatos úton a Soroksári út felé a Kubacsi út előtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan, Sugar Babes és az About You Now, ezt hallgattuk az előzőekben, aztán megyünk tovább, és érkezik a Vénusz Együttes Régi Nyár című 1999-es slágerének vadonatúj verziója, amihez Kollányi Zsuzsi, Dr. Péres is hozzányúlt többek közt 2020-ban, és adtak neki egy ilyen újabb lendületes verziót, fényt, kabátot, nevezhetjük bárhogy, a lényeg az, hogy a Régi Nyár érkezik, újra gondol itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi Nyár.

változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program miatt. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. 56-os időszaki kiállítással nyitja meg újra kapuit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Várban. Jó napot kívánok, Szendő Flóri vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra program működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondosóra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz, költségvetési csalás gyanújával. Félidőhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottat bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
1: Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Az inváziós tigris szúnyogok miatt több helyen is sok a szúnyog, miközben az őshonos fajok egyedszáma az aszá és az alacsony vízállások következtében jelentősen csökkent. Budapesten a 3., 4. és 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi kerületekben már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Az 1956-os eseményeket bemutató időszaki kiállítással és könyvbemutatóval nyitja meg újra kapuit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Várban. Az intézmény egyelőre csak részlegesen költözik vissza a Kapisztrán téri épületbe, ahol már megkezdődtek a felújítási munkák. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az épület jelentős része jelenleg nem alkalmas múzeumi feladatok ellátására. A levéltárban nem működik megfelelően a tűzjelző és az automatikus tűzoltórendszer, a falak pedig több helyen dohosak. Derült napos idő várható a nap hátralévő részében is. Néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul. Holnap valamivel több felhő lehet felettünk, és zápor-zivatar is kialakulhat elsősorban északon. 29-33 fok lesz a maximum.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeres ott a torlódás. Szintén az M5-ösön Röszke felé Örkény közelében burkolatjeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ott a szakaszon lassulásra kell készülni. A 44-es főúton Kondoros és Békéscseva között egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 107-es kilométernél félpályán halad emiatt a forgalom. Budapesten történt egy baleset az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth térnél. A Simonyi Zsigmond utcát lezárták. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határút és a Villanytelep között. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Lehel utca után a külső sávban lelassult a haladás és tart a helyszínen és a Rákóczi úton is kifelé a Barostér előtt a külső sávban és az Illatos úton a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, a mikrofonnál Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az utolsó óráját kezdjük a délelőttnek, úgyhogy induljanak is a zenék. Alex Warren, Fever Dream, ezzel indulunk.
0: Napjainkban ez a sláger.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Végre szabad az út, a hívek előtt saját forrásból újította fel a MÁV a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti vasúti átjárót és a vágányokat, így a 3 hetes pótlóbuszos időszak után végleg búcsút inthetünk a bosszantó sebességkorlátozásnak. A munkák végeztével a szerelvények mától ismét a megengedett tempóval óránkénti 60 km/h sebességgel roboghatnak ezen a szakaszon, a teljes szakaszon. Ennek örömére érkezik most Donna Summer és a This Time I Know It's For Real itt a Sláger FM-en.

0: Egy jó kis Aqua 2000-ből, ez volt az Around the World, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az aktuális K-pop kedvenceink, a Ketsa érkezik, ez lesz tőlük a Gabriel, ami nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en. Feltámadó északnyugati széllel és igazi nyári forrósággal indult a mai nap. A zavartalan napsütés csak ritkán zavarják meg kisebb felhők napközben, eső pedig sehol nem várható. A melegben a csúcshőmérséklet a délutáni órákban a 36 fokot is eléri, így érdemes odafigyelni a fokozott folyadékbevitelre és a napvédelemre mindenképpen. Vigyázzanak magukra útközben is! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Kossuth térnél. A Simogyi-Zsigmond utca nem járható. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a határút és a villanytelep között. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Simogyi-Zsigmond utca és a Sós utca megállót. Helyszínelnek Kispesten az Ady Endre úton befelé a Kossuth-Lajos utcánál, és tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad, lassú haladásra készüljenek ott is, és nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, illetőleg a Helsinki úton sem működnek a jelzőlámpák a festékgyári hévátjárónál, fokozott figyelemmel, óvatossággal közlekedjenek ott is. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a The Wanted és a Walks Like Rihanna, aztán megyünk tovább. Tina Turnerrel érkezik tőle. Talán a legnagyobb slágere ez lesz a Best. Azt tudták Tina Turnerrel kapcsolatosan, hogy életének egyik legérdekesebb fordulata, hogy évtizedekkel a legsikeresebb slágerei után közel 70 évesen indult utolsó hatalmas turnéjára. A koncertsorozat nem csak fergeteges energiája miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert ezzel hivatalosan is megkoronázta hihetetlenül rögös, mégis diadalmas zenei pályafutását. Érkezik most tőle a The Best 1989-ből itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
12: Köszönjük!
13: A reklám után!

0: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szemináriuma. Oscar-díjas rendező filmjét forgatták Urkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vörös Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 ezer kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfi Ház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazz játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenejét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopár bánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Kossuth térnél. A Simogyi-Zsigmond utca nem járható. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a határút és a villanytelep között. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Simogyi-Zsigmond utca és a Sós utca megállót. Helyszínelnek Kispesten az Ady Endre úton befelé a Kossuth-Lajos utcánál, és tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad, lassú haladásra készüljenek ott is, és nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, illetőleg a Helsinki úton sem működnek a jelzőlámpák a festékgyári Hév átjárónál fokozott figyelemmel, óvatossággal közlekedjenek ott is. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönjük szépen a zenei kvízünk kitöltését, hogy beleszóltak abba, hogy mi szóljon. Hamarosan hívni fogok egy szerencsést,

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A Flashdance What a Feeling Irén Cara előadásában szólt az előzőekben, aztán most hoztam egy jó hírt, ugyanis tervben van a megújulása a budapesti planetáriumnak. A tudományos és technológiai miniszter, illetve a közlekedési és beruházási miniszter szakemberekkel tartott bejárást a hétvégén a planetáriumnál. A cél egy modern 21. századi planetárium, vagy egy nemzetközi vonzású tudományos élményközpont kialakítása lenne, amely megőrzi az épület értékeit. Egészen biztosan sokkal jobb sorsra ítélt az az épület, ami most olyan, amilyen, viszont kilátásban van, hogy hamarosan sokkal jobb, sokkal modernebb, sokkal olyanabb lesz, amire büszkék lehetünk, úgyhogy ennek örülünk. Menjünk tovább, érkezik a Bombon, és a Szorítsd Úgy itt a Sláger FM-en.

0: Touch and Go és a Would You egy igazi ilyen barázdabillegető zene, szerintem nyugodtan kifejezhetjük magunkat így. Ennek kapcsán Taylor Swift is szokta billegetni a barázdáit, úgyhogy vele nyitjuk a következő fél órát az időjárási és közlekedési infok után itt a Sláger FM-en. Napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátás a mai nap hátralévő részében, térségünkben, miközben a felhők csak időnként szűrik a napsütést és csapadék sem esik. A forró levegőben a hőmérséklet csúcsa napközben eléri a 36 fokot, ami kitartó meleget eredményez, úgyhogy tartsunk mi is ki! Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól kell torlódásra készülni a híd felé, lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek ott arra felé, nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig, és a Helsinki úton sem működnek a közúti jelzőlámpák a festékgyári hév átjárónál, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjenek ott. Arrafele is nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében a szalagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, a terelés közvetlen közelében kell lassulásra készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me,
2: Taylor.
1: A sláger

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A következő órában telefonálni fogok. Felhívok valakit, aki kitöltötte a zenei kvízünket, beleszólt abba, hogy mi szóljon, és ezzel gazdagabb lesz egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jóvoltából, úgyhogy figyeljük nagyon a telefonokat, és hallgassuk a Sláger FM-et. Anne Marie, Our Song, ezzel folytatjuk.
1: Yes. Hi everyone, it's Anne Marie. Just when I think you're gone.
2: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Fidesz-KDNP nem vesz részt a köztársasági elnök mai megválasztásán. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Két új iskolatér kialakítása kezdődött meg Józsefvárosban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A köztársasági elnök mai megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció, jelezve, hogy a Fidesz és a KDNP képviselői a választáson és a beiktatáson sem vesznek részt. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szerintük szintén illegitim. Az új köztársasági elnökről ma 14 órakor szavaznak a parlamentben, az egyetlen jelölt a Tisza által támogatott Baka András. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ő szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelenthet a következő időszakban. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítások elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. Személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján. Mától ismét a teljes vonalán közlekedik a ráckevei hév, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a társaság saját forrásból újította fel a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti vasúti átjárót, valamint a hozzá kapcsolódó vágányszakaszt. A munkálatok befejezésével megszűnt az óránkénti 30 km-es sebességkorlátozás, így a hévek ismét 60 km-es sebességgel haladhatnak. Két új iskolatér kialakítása kezdődött meg Józsefvárosban, a második János Pál pápa téren. A Deák Diák iskola előtt akár 3-4 osztály befogadására alkalmas érkezési és gyülekezési helyet hoznak létre, 10 parkolóhely megszüntetésével. A Budapest School előtt 7 parkolóhelyet alakítanak át tágasabb gyalogos felületté, és új kerékpártámaszokat is telepítenek. Az iskolatereket felfestésekkel, utcabútorokkal, növényládákkal és új közlekedési táblákkal alakítják ki. A színes aszfaltfestések terveit a diákokkal közösen készítették el. A több hétig tartó munkák idején ideiglenes forgalmi és parkolási korlátozásokra kell számítani, de a tér továbbra is körbejárható marad. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá tegye az iskolába érkezést, javítsa a levegő minőségét, és új közösségi tereket hozzon létre. A fátyol és gomoly felhők mellett a legtöbb helyen erősen süt a nap. Az északkeleti ország részben kialakulhatnak ma záporok, de jelentős eső sehol sem lesz. A szél északira fordul és megélénkül. A fővárosban most 37, Veszprémben 36 fokot mérünk. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl a levegő. Holnap zavartalanul napos, de szeles időre készülhetünk. 27 és 33 fok közötti hőmérséklettel.
2: Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a belső sávban, nehéz az előrejutás a Rákóczi hídtól. Tart a villamospálya felújítása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt várhatóan este 8 óráig, a változó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek arra felé, és nem működnek a jelzőlámpák, illetve időszakos korlátozásra kell számítani a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál, várhatóan 14 óráig lesz ott ez a helyzet. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük, hogyha segítik egymást az utakon, a többi úton lévő hallgató nevében is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul
0: újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Igen, ebben az órában fogok valakit hívni, aki kitöltötte az elejé krízünket. Jekkel Dániel vagyok, és most ezt tényleg nagyon érdemes figyelni a telefont, illetve velünk tartani, ugyanis valaki egy páros wellness-szel lesz gazdagabb. Amy Winehouse, Rehab, ezzel indulunk.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Damiano David és a Born with a Broken Heart után beszéljünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy rendszeresen adjunk vért. Igaz, hogy a vérkészlet jelenleg még stabil, a hosszú hétvége és a rövid munkahét miatt viszont már is kevesebben jelentkeznek véradásra, pedig a betegek gyógyulásához ünnepnapokon is folyamatosan szükség van segítségre. Az országos vérellátó szolgálat ezért az arra alkalmas és egészséges embereket arra kéri, hogy tervezzék be a véradást, ráadásul a nyári kampányban egyébként most még koncertjegyeket is lehet nyerni. A vöröskereszt.hu oldalon a budapesti helyszíneket is megtalálja az, aki vért szeretne is tud adni. Nagyon bíztatunk mindenkit erre. Megyünk tovább a Fine Young Cannibals-el, ez most tőlük a Good Thing.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeret.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ebben az órában fogok telefonálni, úgyhogy most már tényleg ki se tegyük a kezünkből a telefont, illetve ne vegyük le a fülünket a Sláger FM-ből, ugyanis bármikor megcsörrenhet valakinél, és ezt a valakit megajándékozom egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jóvoltából, úgyhogy figyeljenek nagyon, hamarosan csörögni fog a telefon, előtte viszont még jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd Reviline és a Love Will Not. Mai napon napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátásunk. Aztán holnap is kifejezetten napos, teljesen csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Ráadásul egyetlen felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként egyébként a Tiszántúlon és északkeleten lehetnek erős északi-északkeleti szélfújások, miközben a hajnali felfrissülés kellemes lesz 9-19 fok környéki értékekkel. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Mosonmagyaróvár térségében továbbra is a szalagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, a terelés közvetlen közelében lassulásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizse között terelést bontanak, a 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten azt látom, hogy továbbra is helyszínelek a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Mester utca után a belső sávban, ezért nehéz az előrejutás a Rákóczi hídtól, és tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól kell torlódásra készülni a híd felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várhatóan este 8 óráig, ott a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljön ott mindenki. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Köszönjük őket előre is!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan lezárult a zenei kvízünk. Köszönjük szépen a visszajelzéseket, köszönjük, hogy beleszóltak, hogy mi szóljon a Sláger FM-en, és ahogy ígértük, a páros wellness-eket természetesen odaadjuk. Most hívok valakit, aki gazdagabb lesz egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégével, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jóvoltából.
1: Igen, tessék!
0: Szervusz! Gyekkel Dániel vagyok, a Sláger FM-ből telefonálok.
1: Szióka!
0: Ágnes, ugye?
1: Igen, én vagyok.
0: Na figyelj, azért kereslek, mert hogyha minden igaz, akkor te kitöltötted a mi zenei kvízünket.
1: Kitöltöttem, igen.
0: És emlékszel, hogy milyen válaszokat adtál? Hogy szóltál bele a kínálatunkba?
1: Igen, most fura volt, mert nagyon sok magyar számot hallottam. Uh-huh. Sajnos nem vagyok értük oda annyira, bár volt köztük néhány nagyon izgalmas, úgyhogy azokat jónak jelöltem meg mindenképpen.
0: Na, köszönjük szépen a visszajelzést. Egyébként hol laksz? Hol csiptelek
1: most? Budapesten lakom.
0: Budapesten laksz. A kérdésem az, hogy voltatok-e már, vagy voltál-e már idén nyaralni?
1: Nem, sajnos nem voltam nyaralni.
0: És van tervben egyébként nyaralás?
1: Hát nem, most megyek még szabadságra, de nem megyünk sem erre sem.
0: Nem mentek. Na figyelj, akkor szerintem ezen a helyzeten változtassunk, mit szólsz. Fel tudok neked ajánlani a visszajelzésért cserébe ugyanis egy kétfős, két éjszakás wellness hétvégét.
1: Úristen! Nagyon szépen köszönöm! Úristen!
0: Premium Hotel Panoráma jóvoltából tudom mindezt megtenni, de csak akkor, hogyha elfogadod.
1: Természetesen elég. Nagyon köszönöm, úristen.
0: Siófokon található, úgyhogy amellett, hogy egy zseniális wellness élmény, még ott van a Balaton is, úgyhogy egyszerre tudtok két legyet ütni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Ez fantasztikus. Hú, szavaim sincsenek rá. Nagyon köszönöm.
0: Két éjszaka, két főre. Van-e ötleted, hogy kit viszel magaddal?
1: Igen, a legjobb barátnőm fog velem jönni.
0: Na szuper, hát akkor...
1: Mert ő sem tudott idén nyaralni, Mendi, sajnos.
0: De jó, mindig annyira örülök neki, amikor ilyen jó helyre kerül egy ilyen nyeremény, egy ilyen ajándék, úgyhogy nagyon jó szórakozást, nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok neked. Köszönjük a visszajelzést, és hogy minket hallgatsz.
1: Nagyon hálás vagyok, és minden jót nektek.
0: Ennyire egyszerű értemes volt kitölteni a zenei kvízünket is, így Ágnes már mehet is a barátnőjével. Vastag Csaba, illetve Vastag Tamás pedig jöhetnek, úgyhogy tőlük érkezik most az őrizd az álmod itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szemináriuma. Oscar-díjas rendező filmjét forgatták Urkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vörös Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 000 kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfiház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A zárónapon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenejét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopár bánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Baleset történt a 17. kerületben a Pesti úton, a Sáránd utca közelében, a Dalnok utcánál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé a Lehel utca előtt, csak két sáv járható, torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, és tovább a Róbert Károly körúton. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra készüljön mindenki a híd felé. Nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra kell számítani a 13. kerületben a Béke utcánál karbantartás miatt. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvárnál a szalagkorlátot javítják, a 154-es kilométernél kell emiatt lassulásra készülni. Az M0-áson az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban karbantartási munkálatokat végeznek Csömörnél, a 64 M4-es kilométernél a külső sávot zárták le, ott közel 2 kilométeres az ebből fakadó kocsisor hossza.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket a mikrofonnál, továbbra is Jekkel Dániel, ezt az órát is csőre töltjük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt lesz velünk például a Jamiroquai, Ray Dalton, illetve Shawn Mendes, az első.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Javában dübörök a Sziget Fesztivál Budapesten, ahol nemzetközi erők is vannak. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik ugyanis a BRFK munkáját az idei fesztiválon, ahol a belső rend fenntartásában civil ruhások és a Dunán járőrözők is részt vesznek. A K-hídnál megnyílt prevenciós ponton pedig interaktív programokkal, kiberbiztonsági játékokkal és többnyelvű segítségnyújtással várják a bulizókat. Biztonságban tudhatják magukat tehát. A szigetezők, a sziget lakók, nincs más dolguk, mint táncolni. Let's dance! David Buhival folytatjuk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerekkel változatosan. Backstreet Boys után érkezzen, a fiú csapat után érkezzen, egy lány csapat, Huntrix és a Golden, a K-pop Demon Hunters című film betéttel fogja megnyitni az óra második felét, az időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Mérséklődik a kánikula a holnapi napon, de ma még ki kell tartanunk. A bőséges napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg térségünkben, de számottevő csapadékra továbbra sem kell számítanunk. Aztán, ahogy említettem, a holnapi napon már mérséklődik a kánikula, a zavartalan napsütés és a csapadékmentes idő mellett sokfelé élénk északi frissítő szél fúj majd keleten, ráadásul erős lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet már sokkal barátságosabb, holnap 26 és 33 fok között alakul a legmelegebb órákban. Megszűnt a forgalmi akadály a 17. kerületben, a Pesti úton, a Sárán utca közelében, a Dalnok utcánál. Továbbra is tart viszont a villamos pálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Továbbra sem működnek a jelzőlámpák, a Helsinki úton, a festékgyári hévátjárónál vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal arra felé. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartani miatt, várhatóan este 8 óráig a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra kell ott készülni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezetékjavítás zajlik ott. Az M1-es autópálya szokás szerint nehézkesen közlekedhető Tatabányától egészen Budapestig, úgyhogy akinek a Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezet oldalon karbantartási munkákat végeznek, Csömörnél, a 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, közel 2 kilométeres ott a kocsisor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan olyanok is, mint az imént hallott Santana, illetve Chad Kroeger közös, az Into the Night. 2007-ből hallgattuk ezt a zenét, aztán mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy a Maya naptár szerint a mai napon van szilveszter, ugyanis 5140 évvel ezelőtt a mai napon, augusztus 11-én indult a Maya időszámítás. A Maya naptár egyébként három fő egységből, a 365 napos Habból, a 260 napos Tzolkinból és a nagy kör hosszú számításából épült fel. A ciklusok végén az idő nem ér véget, csupán egy új korszak kezdődik, hiszen a Maya időszámítás sajátos rendszere szerint a nagy évezredes időszakok lezárultával mindig tiszta lappal indul a számlálás. Ezt tudjuk a Maya naptárról. Na meg arról, hogy 5140 évvel ezelőtt mínusz 3114. augusztus 11-én indult. Mike Oldfield és a Moonlight Shadow érkezik.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tart a titkos szavazás a köztársasági elnök személyéről a parlamentben. Egybefüggő bicikli út jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Szirtes Tamás ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem sokkal 14 óra után megkezdődött a parlament ülése, ahol megválasztják Baka Andrást köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk frakció jelölni próbálta Tóth Máté energiajogászt is, de a hatfős képviselőcsoport nem tudta összegyűjteni a szükséges 40 aláírást. A házbizottságban nem volt egyetértés a jelölés érvénytelenségéről, ezért erről külön kellett szavazni az országgyűlésnek. A házelnöki jogokat gyakorló Hallerné Nagy Anikó a szavazás menetét, a jegyző pedig a voksolás szabályait ismertette. A titkos szavazás 40 percig tart, az eredmény 15 óra után várható. Az országgyűlés 100%-os többséggel felfüggesztette Varga Lőrinc Mihály tisztás képviselő mentelmi jogát. A 2024-es ittas vezetés miatt Varga Lőrinc Mihály maga is támogatta a kiadását és vállalja a jogi következményeket. A képviselő két magánvádas ügyben is döntöttek. Torockai László és Takács Péter esetében fenntartották a mentelmi jogot. Előbbit Juhász Bauer Ágoston, utóbbit Dobrev Klára jelentette fel rágalmazás miatt. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt szennyező anyag szivárog az egykori Óbudai gázgyár területéről, ezért az MVM Next megkezdte a kárelhárítást. A környezetvédelmi intézkedések azonnal elindultak. A hivatalos vizsgálatok megerősítették, hogy a probléma szigorúan helyi jellegű, a forrástól mindössze 3 méterre ugyanis már egyáltalán nem mutatható ki szennyeződés a folyóban. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Euróvelő 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfaltburkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpár kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az Euróvelő 6 Vácon és Szobonát az ország határig vezető útvonala közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A tárcavezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. Szirtes Tamás ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját. A Kossuth Díjas rendező 22 éve vezeti a Fővárosi Teátrumot, és több mint fél évszázada rendez az intézményben. A 81 éves rendezői igazgató egy televíziós műsorban beszélt terveiről, és ott jelentette be, hogy ismét megpályázza a Madách Színház vezetését, ám világossá tette, ez lesz az utolsó pályázata. Ha nyer, fő feladata az utódlás előkészítése lesz. Az igazgatói pályázat elbírálása várhatóan október végén zárul le. Nagy Ervin kulturális államtitkár július végén írt ki pályázatot a Madách Színház és az Új Színház élére, és bejelentette, hogy a minisztérium kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé élénk lehet a szél. Hajnalban 9-19 fok várható. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik majd a kánikula, ugyanis a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek Csömör térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres ott a torlódás jelenleg. A torlódásban 3 személyautó össze is koccant, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán négy személy autó ütközött össze a Siófok nyugat Zamárdi felső csomópont közelében, a 112-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás több mint egy kilométeres. Ott nézzük Budapest közlekedési hírei. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca előtt, csak két sáv járható, illetve torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, és tovább a Robert Károly körúton. Ebből fakadóan a 17. kerületben a Pesti úton a Sáránd utca közelében is történt egy baleset a Dalnok utcában, úgyhogy óvatosan arra is.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat. Viszont, hogyha pihen, akkor pihenjem. Shawn Mendes szól mellé, jön a When You're Gone.
0: Sláger FM. A legnagyobb sláger.

Épp a Sláger FM-en a Born in the USA szólt Bruce Springsteen slágere, aztán menjünk tovább, de előtte még azért beszéljünk arról, hogy nyomoz a rendőrség, ugyanis eltűnt egy második világháborús tüzérségi gránát az Apadó Dunából, Nagy Tétény közeléből, miután egy férfi fotókat készített róla, de a helyszínre érkező egyenruhások már csak a hűlt helyét találták. A BRFK nyomozást indított, és arra kéri a lakosságot, hogyha valaki megtalálta, vagy tud valamit a veszélyes robbanó testről, az mindenképpen hívja a 112-t. Bízunk benne, hogy nincsen senkinél, vagy nem is tudom, hogy ilyenkor hogy tűnik el egy ilyen. Na mindegy, hogyha valaki látja, akkor hívja a 112-t. Nálunk pedig hallgassa el a Langley-t. Tőle érkezik most a Be Her.

0: A Sláger FM-en ez volt az Ultranate és a Free, aztán folytatjuk az időjárási és közlekedési infokkal. Majd jön Alex Warren újdonsága, ez a Fever Dream itt a Sláger FM-en. A mai napon napos, de a feltámadó északnyugati szél miatt kifejezetten szeles időre van kilátásunk. Aztán holnap is kifejezetten napos, teljesen csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Ráadásul egyetlen felhő sem lesz az égen. Sokfelé élénk, főként egyébként a Tiszántúlon és északkeleten lehetnek erős északi-északkeleti szélfújások, miközben a hajnali felfrissülés kellemes lesz 9-19 fok környéki értékekkel. Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek Csömör térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, és közel 2 kilométeren keresztül torlódik ott a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres ott a torlódás jelenleg. A torlódásban 3 személyautó össze is koccant, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán 4 személyautó ütközött össze a Siófok-Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás több mint 1 kilométeres. Ott nézzük Budapest közlekedési hírei. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca előtt. Csak 2 sáv járható, illetve torlódásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt és tovább a Robert Károly körúton ebből fakadóan. A 17. kerületben a Pesti úton a Sáránd utca közelében is történt egy baleset a Dalnok utcában, úgyhogy óvatosan arra is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől a mikrofon mögött Zsupos Ági, aki megérkezett, de egy picit úgy látom, hogy melege van, ahogy megérkezett kintről, úgyhogy hagyjuk őt kihűlni, viszont mindenkit bíztatunk arra, hogy négytől tartson vele és hallgassa tovább a Sláger FM-et. Én búcsúzom és köszönöm szépen a mai figyelmet, innentől kezdve tehát Zsupos Ági a mikrofon mögött, holnap 10-kor találkozunk, addig is a legjobbakat mindenkinek. Ciao.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után

0: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium-a. Oscar-díjas rendező filmjét forgatták Urkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vörös Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium-a, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 ezer kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfi Ház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenejét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopár bánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: A délután második felében is sok a napsütés, de gomoly felhők időnként még elúszhatnak fölöttünk. Csapadék nem érkezik ma, szárazak lesznek az utak. A mai 35-36 fokos maximum után csak lassan enged a forróság, az északnyugati szél pedig továbbra is élénk helyenként erős lesz. A hidakon, a nyílt utakon és az előzésnél számítsanak hirtelen oldalszélre. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, feszültséget vagy görcsös panaszokat is érezhetünk. Ha lankad a figyelmünk, ne akarjanak még inkább időt nyerni, inkább tartsanak egy rövid pihenőt, igyanak egy kis vizet és hagyjanak nagyobb követési távolságot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: Hogy mi a helyzet a vonatok közlekedésével kapcsolatban, már is megtudjuk, mert már vonalban van Kis Horváth Levente a MÁV sajtóképviseletében. Szia!
3: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vétel körzetében útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend Nagymaros és Szob között, korábbi indulásokra kell számítani, néhány D70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változáshoz igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjáratok menetrendje is. A Teglédi vonalon a nyár végéig módosult a menetrend, a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajosmizse között közlekednek, Kőbánya-Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről bővebben a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen, mindenki vezessen óvatosan, hiszen a mai napon is nagy a hőség, úgyhogy te koncentráltabbak lehetünk az autóban is. És írjanak, ha látnak valamit, 06 30 30 30 95 8.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra múlt, én Zsupos Ági vagyok, és folytatjuk a mai délutánban is a legjobb dalokkal. Bruno Mars egy idei visszatérő szólódala rögtön az amerikai slágerlista első helyén nyitott. Mi is ezzel nyitjuk a délután. Tartsanak velem!
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Ez a Sláger FM, ha szabadtéren mozognánk, Újbudán idén nyáron is folytatódik a Sikertorna a Bikás Parkban. Két hetente szerdánként tartják, az órákat Szamos Németh Kata és Németh Nóra vezetik. Különleges sporteszköz pedig egyáltalán nem kell hozzájuk. A szervezők a készlet erejéig polifómot és frissítő ásványvizet is biztosítanak. Most pedig a sportprogramok után jöjjön egy újabb nagy sláger, egy olyan skifi musical, ami Piazza Dorának nem csak az ének tehetségét engedte megmutatni, de a színészi képességeit is. Jön a When the Rain Begins to Fall.

Fél öt után is folytatjuk itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerekkel. Nem sokára jön a friss közlekedés és az időjárás jelentés is. Utána pedig Billie Eilish 2024-es dala a Birds of a Feather, ami mára a Spotify történetének legtöbbet hallgatott női szóló előadó által jegyzett felvétele lett. Hallgassátok!

0: A délután második felében is sok a napsütés, de gomoly felhők időnként még elúszhatnak fölöttünk. Csapadék nem érkezik ma, szárazak lesznek az utak. A mai 35-36 fokos maximum után csak lassan enged a forróság, az északnyugati szél pedig továbbra is élénk, helyenként erős lesz. A hidakon, a nyílt utakon és az előzésnél számítsanak hirtelen oldalszélre. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, feszültséget vagy görcsös panaszokat is érezhetünk. Ha lankad a figyelmünk, ne akarjanak még inkább időt nyerni, inkább tartsanak egy rövid pihenőt, igyanak egy kis vizet, és hagyjanak nagyobb követési távolságot. Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra érdemes számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között terelést bontanak, a 74-es kilométernél a külső sávot zárták le és 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán ami még fontos, hogy baleset miatt az Andrássy úton befelé az után nem járható. A belső sáv baleset okoz fennakadást a Pesti úton befelé is az M0-as autóútnál. A 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik a Maglód, Osanáruház, a Zsigmond utca és a Szigetcsép utca megállót nem érinti. És van még egy baleset, vezessenek tényleg nagyon óvatosan, a meleg miatt dekoncentráltabbak lehetünk. A Jászberényi úton a Kozma utca közelében történt a baleset a Fátyolka utcánál. 06 30 30 30 95 8, ez a telefon és SMS számunk, nyugodtan csörögjenek rám.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak. Furcsa SMS-t kaptam kecskeméti hallgatóktól a 06303030958-ra, azzal kapcsolatban, hogy durván ellepték arra felé a kerteket a sáskák, és ez nem csak az agrárterületekre érvényes, de az udvarokra és a balkonokra is. Mit kell ilyenkor tenni? Szerintem semmiképpen ne régi cikkekből próbálják megfejteni, hogy milyen vegyszerre van szükség, mert hogy ezek folyamatosan változnak, mármint hogy mit lehet használni. Nagyobb raj vagy komoly kár esetén pedig növényorvosi segítséget is kérhetünk. Na hát ezt derítettem ki, én se tudtam. Most pedig jöjjön egy újabb nagy kedvenc a magyarok közül, Kova, aki tényleg vega, és az ő daluk a mindenem.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
6: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Most kicsit fáradt is, hogy mi az oka ennek.
5: Az egyik osztálytársamnál ott aludtam rá Helnél, és 12-kor feküdtünk le.
6: Úristen, ezt kisípoljuk.
5: De este még arról beszéltünk, hogy Kiki szerelmes, egy kicsit elfárasztott ez is, de...
6: És Kiki beszerelmes.
4: Mindenki másban, nem?
5: Én senkibe.
6: Jól van, akkor jó. Nem lesz
4: ez a diplomatikus válasz.
1: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után
2: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Baka András, Magyarország 8. köztársasági elnöke, 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bak Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Bak András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerinte ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magán tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Bak András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 TOP plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítvány mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztette a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát és eltávolítja a felismerhetően veszélyes ágakat. A nyári ágletörés jelenség azonban így sem előzhető meg teljesen, ezért arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen körültekintő a parkokban. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap 9 órakor nyit az intézmény, szombaton pedig 19 órakor zár. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban megnyílt tárlat, több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazarelli életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 ezeren látták. A jubileumi Vazarelli év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: Köszönjük a friss híreket. A délután második felében is napos, száraz és nagyon meleg az idő a vételkörzetben. A mai 35-36 fokos maximum után lassan mérséklődik a hőség, de a városokban még sokáig érezhetjük a felhevült burkolatok melegét. Az északnyugati szél többfelé erős marad, így sávváltásnál, előzésnél és a hidakon különösen figyelni kell. A hidegfronti hatás a koncentrációt is próbára teheti, ezért ha fáradtabbnak érezzük magunkat, tartsunk egy rövid szünetet. Eső nem várható, száraz lesz az út, hajnalra pedig 22 fok köré frissül a levegő. Megszűnt a forgalmi akadály a Jászberényi úton a Kozma utca közelében a Fátyolka utcánál. Tart viszont a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, ez tulajdonképpen egész héten így lesz. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lezárták a fél útpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében még mindig tartott a gázvezeték felújítása és rekonstrukciója, vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon halad, és a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, ott is elektromos közmű építése zajlik, úgyhogy dolgoznak. Köszönjük szépen, 06 30 30 30 95 8, ide várom az üzeneteket, ha frissítenék az információinkat.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 5 óra után is teljes nyári lendülettel folytatjuk itt a Sláger FM-en a Heaven 2023-ban Niall Horan harmadik szólóalbumának első beharangozója és nyitódala volt. Én Zsupos Ági vagyok, rádiózunk együtt!

legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. Jövő héten, kedden és szerdán ismét megtelik programokkal a Ferencvárosi Haller Park. Már most érdemes beírni, augusztus 18-án és 19-én rendezik a Haller Fest közösségi mini fesztivált. Ez teljesen ingyenes, élőzene, mozgás és gyerekprogramok is lesznek. Ilyenkor persze elmaradhatatlan az arcfestés és a csillám tetoválás, és több játék is várja az egész családot. A részletes napi sorrendet azért érdemes indulás előtt ellenőrizni, a szabadtéri progiknál lehet változtatás. És közben mi is táncra perdülünk Lady Gagával, a 2025-ös Wednesday című sorozat második évadához készült ez a dal, és hatalmas trend lett. Tim Burton rendezte a klippet, a The Dead Dance következik a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Dübörög a nyár a Sláger FM-en is. Mi is folytatjuk fél hat után, méghozzá friss időjárási és közlekedési információkkal, na meg a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel. Ami biztosan jön, David Guetta tavaly már 5. alkalommal lett a világ első számú DJ-je. Gratulálunk neki. Érkezem Megan Thee Stallion-nel, a futballvilágbajnokság himnusza. Mutatok belőle egy kis részletet, aztán innen folytatjuk.

0: Kora este is napos és csapadékmentes marad majd az idő. A hőmérséklet már egy picit hűl, de még mindig nagyon-nagyon meleg van, ez lassan enged. Az északnyugati szél továbbra is élénk, néhol erős, ezért a nyílt területeken és a hidakon hirtelen oldallökésre is számíthatnak az autósok. A hidegfronti hatás miatt fejfájást, nyugtalanságot vagy görcsös panaszokat is tapasztalhatunk, leginkább azok, akik erre érzékenyek. Ha most indulnak sportolni, válasszanak enyhébb tempót és tartsanak több pihenőt. Az utak szárazak maradnak, éjszaka pedig fokozatosan szelídül a szél, hajnalra 22 fok lesz. Ma este 9 óráig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamosinekre terelik rendezvény miatt, úgyhogy torlódásra kell számítani, kerüljenek, ha tudnak. Baleset nehezíti a közlekedést még mindig a 23. kerületben a Topánka utcában, a Török Flóris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamos pálya karbantartása, tudják ugye, a Könyves Kálmán körúton, úgyhogy ott például csak a két külső sáv járható a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Lezárták a Jászberény úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várható a ma este 8-ig. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál. Vezessenek nagyon óvatosan és körültekintően ott is. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében mától félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogos átkelő helyet, illetve lesz ott egy új zebra is. 06 30 30 30 95 8. Ezt kell csörgetni, hogyha szeretnének frissíteni az információkon, vagy megosztanának velem valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Véget ért a Sláger FM nyári zenei kvíze, de a játék egyik legnagyobb nyereménye még itt van nálam, legalábbis a farzsebembe. Szeretném odaadni valakinek, egy kétszemélyes, két éjszakás wellness hétvégéről van szó. Szerintem ennek sokan örülnének, úgyhogy most felhívjuk az egyik kitöltőt, és megnézzük, hogy sikerül-e elérni.
1: Igen,
0: halló, halló, kivel beszélek?
1: Szépen
0: köszönöm, Ildikó. Ildikó, jaj, nagyon örülök. Kíváncsi vagy rá, hogy én ki vagyok?
1: Igen, igen.
0: Zsuposági vagyok a Sláger FM-től. Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk egy kicsit.
1: Uha.
0: Tudod-e, miért hívtalak?
1: Hát, akkor van egy sejtésem, de akkor nagyon-nagyon örülök neki.
0: Ja, várj, ne örüljél ennyire. Én csak annyit tudok, hogy kitöltötted a zenei kvízünket.
1: Van.
0: Kérdezhetek párat? Csak rövid ideig igen. Foglak feltartani. Az első az, hogy hol csíptelek el település ügyileg?
1: Szombathelyen
0: élek. Szombathelyen élsz? Az jó messze van.
1: Igen.
0: Akkor online szoktad hallgatni.
1: Így van, hogy online hallgatlak titeket, főleg a reggeli órákon keresztül.
0: Oké.

0: Tulajdonképpen, bár melyiknek én azt mondtam, hogy csak külön igényem, hogy mi lenne a nyereményem.
1: Csak jó lenne egy kicsit ázni, ugye, a wellnessbe?
0: Így,
1: és a férjeddel mennél, hogyha úgy alakulna?
0: Így van.
1: Úgy látom, Ildikó, hogy ez most a tiétek. Gratulálok!
0: Ez hihetetlen.
1: Mondom, már is két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Zavar Hotel Mátra Füred Superior jó voltából. Mit szólsz hozzá?
0: Hát fontos, szóhoz sem jutott. Tehát amikor felhívtak a reggeli időtartamban, hogy szintén beszélgessenek, mert egy megható üzenetet küldtem, amikor kitöltöttem, akkor is hát zavaromban meg se tudtam köszönni, hogy az, hogy lehetőség, hogy szintén visszahívtatok, mert hogy meghatónak találtátok. Én 45 éves vagyok, aki rendszeresen reggelente online hallgatom ezt a felületen keresztül a rádiót, és hogy nagyon sok embernek segítek, mert én egy pedagógus vagyok, és egy nehéz körülmények közötti osztályt vezetek én, és hogy ezáltal a sok segítséghez talán egy picit vissza is kaphatok, hogyha valamelyik nyereményt meg tudnám nyerni.
1: Ó, ez tényleg nagyon-nagyon kedves gondolat, és örülök neki, hogy így alakul, természetesen a véletlen műve ugyan, de az nem, hogy játszottál velünk, és kitöltötted a kvészt, az ugye már az esélyt megadta arra, hogy wellness hétvégezhessetek Mátrafüreden a kedves férjeddel. Gratulálok a munkádhoz és a hivatásodhoz is, és nagyon szépen köszönjük, hogy a Sláger FM-et választod még Szombathelyről is.
0: Hó, hát ezért nagyon-nagyon szóval se jutok, én is nagyon szépen köszönöm.
1: Maradj velem vonalban, Ildikó, és átbeszéljük a részleteket, mi pedig zenélünk tovább. Jaj, tényleg nagyon jól esik ilyenkor nekünk is, műsorvezetőként is, és az itt dolgozóknak is, hogy megajándékozhatjuk azokat, akik ennyit dolgoznak mások megsegítésén. Ezzel a lendülettel folytatjuk. Jön a Honey Beast és a legnagyobb hős Tarján Zsófival, akinek egyébként a TikTok oldalát is érdemes felkeresni, mert nagyon vicces tartalmakat gyárt.

0: egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program miatt. Feléhez ért a NAV balatoni ellenőrzés sorozata. Megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra program működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hanyagkezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed, közölte a tárca. Tanács Zoltán miniszter szerint 1500 esetben azonosította kritikus kockázatú kontrollpontokat. A minisztérium azonnali hatállyal felmentette a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont non-profit Kft. Ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a gondosóra programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A program kapcsán a NAV is nyomoz, költségvetési csalás gyanújával. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat 20 igazgatóság részvételével. Július 1-e és augusztus 3-a között 1480 ellenőrzést végeztek, több mint 300 esetben találtak szabálytalanságot. Az eddigi eredményekről dr. Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Annyira nem pozitívak, mert az esetek 21%-ában tárt föl valamilyen hiányosságot a NAV. Most, nyáron a szokásos dolgokat ellenőrzik, a nyugtadás elmulasztását, azt, hogy a foglalkoztatottak bejelentik-e vagy sem, ott, ahol van jövedéki termékértékesítés, hogy ott a jövedéki szabályokat betartják-e, és az online pénztárgépek használatát. Ezek a megszokott ellenőrzési módszerek, és a revizorok most azt tapasztalták, hogy az eddig elvégzett 1480 vállalkozónál, akiket ellenőriztek, 316-an nem tartották be az adózási szabályokat, ez pontosan 21%-os mulasztás. Azért adtuk ki most ezt a közleményt, mert nagyon bízunk benne, hogy augusztusban ezen még tudnak javítani a vállalkozások.
0: Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 000 forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Új ingyenes kutyás fürdőhelyet alakítottak ki a Balatonon Keszthelynél, a Libásmólónál. A négylábúak egy műfűvel borított súlyán keresztül közelíthetik meg biztonságosan a Balatont, a hely pedig éjjel-nappal használható. A partszakasz nem hagyományos elkerített kutyás strand, hanem közösségi fürdőhely és szabad sója. Innen száppal, kajakkal, kenuval, csónakkal vagy más pízisporteszközzel is ingyenesen vízre lehet szállni. A Balatonnál továbbra is kevés a hivatalos kutyás fürdőhely. Keszthely mellett Fonyódon és Balatonföldváron található. Ilyen. A Veszprém vármegyei partszakaszon jelenleg egyetlen kiépített, kijelölt kutyás strand sincs. Pál Feri atya tart előadást szeptember 19-én Balatonalmádiban. A Prima Primissima díjas katolikus pap és mentálhigiénés szakember arról beszél, mi segíthet át bennünket az élet megoldhatatlannak tűnő helyzetein. Az este egyebek mellett a lelki egyensúlyról, az önismeretről, a kapcsolatokról, valamint a hit és a remény szerepéről is szó lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Szépen lassan csillapodik a kánikula, de kora este is meleg és száraz lesz az idő a Sláger FM vétel körzetében. Felhő alig van fölöttünk, esőre pedig nem számíthatunk, így a szabadtéri programokat nem zavarja meg az időjárás ma este sem. Az északnyugati szél még többfelé élénk, helyenként erős lehet, és csak késő este kezd igazán szelídülni. A mai 35 fokos maximum után fokozatosan hűl a levegő, de naplementéig még könnyen túlmelegedhetünk, legyen nálunk egy palack víz, és hogyha kell, akkor álljunk meg pihenni. Hajnalra 22 fokig csökken a hőmérséklet. Erős a délutáni forgalom az M0-ás autóúton, az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon. Csak lépésben lehet haladni. Baleset történt az 55-ös főúton, Baja belterületén 551-es főúti körforgalomnál, tehát a Szegedi út és a Keleti körút találkozásánál, a 98-as kilométernél az 55-ös főúton félpályán halad a forgalom. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi út felé a Bocskai út után. Ma este 9-ig a Szent Gellért rakparton, északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik. Rendezvény miatt torlódásra kell számítani a Szabadság hídtól. Telítettek a sávok az Árpád fejedelem útján befelé és a Szél Kálmán tér környékén, ahogy azt hétköznap esténként megszokhatták. Ma és holnap napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. 06 30 30 30 95 8, ez marad a forró drót.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 6 óra múlt és indul a keddesti kívánságműsor, egészen 8-ig kérhetnek dalokat a 06 30 30 30 95 8-as számunkon, akár SMS-ben, akár telefonon. És Zsupa Ági vagyok, az első dalunk Ancsinak szól, Lucky Lee és az I Follow Rivers.

Ez a Sláger FM szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal fogják megrendezni a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok Fesztiválja több fővárosi helyszínen, így az Urániában, a Toldiban és a Francia Intézetben is várja a közönséget. A Bazilika előtti ingyenes szabadtéri vetítések sem maradnak el idén, a kiemelt témák között ott lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója és a magyar filmgyártás kezdeteinek 125. évfordulója is. A részletes programot megtalálják az NFI oldalán, mi pedig folytatjuk a ma esti, keddesti kívánságműsorral. Gloria Estefan 94-es feldolgozása jön, az Everlasting Love eredetét Robert Knight vitte sikerre 67-ben, Marci kérte ezt a dalt a barátnőjének, és kíván neki sok boldog születésnapot, mert most lett 40 éves, Isten éltesse Bogit!

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Sláger FM keddesti kívánságműsorát hallgatják, és pörgünk tovább, nem sokára jönnek a közlekedési és időjárási friss infók, de előtte még belefér egy kérés. A 0630303095-8-as SMS számunkra jött a következő üzenet. Nóra írt nekem Érdről, hogy a kolléganőjének Zsófinak szeretne zenét kérni, mert egy húzós nap után csak ő tudta megnevettetni az egész csapatot. Hát egy ilyen munkatárs aranyat ér. Az ő kérésük következik. Még mindig Bye Alex dala.

A kora esti órákban is felhőtlen, száraz és nagyon meleg lesz az idő. A mai csúcs egy ilyen 35-36 foknál állt meg. A vételkörzetünk legtöbb településén ez lassan enyhül. A felhevült városi burkolatok tényleg nagyon sokáig visszaadják ezt a meleget. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, a nyíltabb helyeken viszont még érezhetünk erősebb lökéseket. Csapadék már nem érkezik, a burkolatok is szárazak maradnak, hajnalra pedig tiszta csillagfényes égbolt vár ránk, 22 fokos maximum hőmérséklettel. Úgy tűnik, még mindig nagyon erős a forgalom az M0-ás autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé. A Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aztán baleset nehezíti a közlekedést még mindig a 11. kerületben a Karolina úton a Villányi út felé a Bocskai út után. Ez korábban történt, de még mindig van ott fennakadás. Ma este 9-ig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamosinekre terelik. Rendezvény miatt ott biztos, hogy torlódás lesz. Telítettek a sávok a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton és az Árpád fejedelem útján is. Kerüljenek, hogyha tudnak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Erre azért érdemes készülni. Ami még fontos lehet a mai napon, az a telefonszámunk 06 30 30 30 95 8. Írják fel, mert most nem csak a közlekedési infók miatt fontos ez, hanem azért is, mert dübörög a kívánságműsor.

0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM keddesti kívánság műsora. Károly azt kérdezte tőlünk SMS-ben, hogy mit is mondtam, mikor lesz ez a repülés éjszakája Szolnokon. Hát most szombaton lesz, de ne felejtsék, hogy a Ferihegyi Aeroparkba is el lehet menni. Nagyon sok program lesz, és az csak habatortán szerintem, hogy éjszaka is meg lehet nézni ezeket a helyszíneket. Közben pedig jöjjenek az újabb kívánságok. Péter Veszprémből a feleségét szeretné meglepni. Ma ő intézte a bevásárlást, a vacsorát és a gyerekek esti programját is, úgyhogy jár neki a dal. Rúzsa Magdi jön, és a Rúzs.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány. 51 milliárd forintos program indul az ivóvízhálózatok felújítására. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnap a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta. 51 milliárd forintos fejlesztési program indul az ivóvízhálózatok felújítására, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A cél a vízveszteség csökkentése, mivel Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett hálózatok miatt. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Elsőként a négy legkevésbé fejlett régió projektjeit fogadják. A támogatás nem csak rekonstrukciót, hanem korszerű technológiák telepítését is finanszírozza. A tervezetvezető szerint a vízhálózatok felújítása kevésbé látványos, mégis évtizedekre meghatározza a települések biztonságos működését és az ivóvízellátás minőségét. Az óbudai gázjár területén megkezdődtek a szennyezés lokalizálására és semlegesítésére irányuló munkálatok, amelyeket az NVM Next végez a vízügyi hatóság közreműködésével. A társaság közölte, hogy a területet elkerítették, hogy megakadályozzák a szennyező anyagok továbbterjedését a Duna felé, és megóvják az élő környezetet. A munkálatok azt követően indultak el, hogy a vízügyi hatóság helyszíni szemlét tartott és jóváhagyta a benyújtott kárelhárítási tervet. A szennyeződést elhatárolták a Dunától, a partra azt pedig mind Óbuda, mind a folyó irányából lezerték. A hatósági mérések szerint a szivárgók helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyező anyag, így a közeli Hajógyári szigeten zajló szigetfesztivál látogatói nincsenek veszélyben. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrfőkapitányság munkáját az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvény külső biztosítása során a BRFK együttműködik a polgárőrséggel, a készenléti rendőrséggel, valamint a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával. A belső biztosításban civil ruhás rendőrnyomozók is részt vesznek, és ha szabálysértés bűncselekményt észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket. A BRFK a Dunán is jelen van a teljes fesztivál ideje alatt. Brit kutatók olyan fehérje alapú gilt fejlesztettek, amely laboratóriumi körülmények között képes volt új, a természetes fogzománchoz hasonló ásványi réteget növeszteni sérült fogfelszínen. A Nottinghami Egyetem csapata egy elasztinszerű rekombináns fehérjékből álló LRL mátrixot hozott létre, amely a zománc természetes kialakulásának folyamatait utánozza és elősegíti az ásványi kristályok rendezett növekedését. A kísérletekben akár 10 mikrométer vastag a zománccal szerkezetileg integráló új réteg is kialakult, a klinikai alkalmazáshoz azonban további vizsgálatok szükségesek. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Szeptember 11-én a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért az első atlétikai világdöntőn. A háromnapos esemény egyik arca és nagykövete a 8-szoros olimpiai bajnok sprinter Usain Bolt lesz. Összesen 28 döntőt rendeznek, az összes ügyességi számban, valamint 1500 és 5000 méteren egyből lesznek döntők, míg 800 méteren és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Szépen lassan enyhül a forróság, de a kora este még sokáig meleg marad a vételkörzetben, tiszta az ég, csapadék sehol sem várható, ahogy kipillantok a stúdió ablakán, hát én sem látom a jeleket, hogy esetleg lenne a későbbi órákban. A burkolatok szárazak, a felhevült épületek és utak továbbra is onthatják a meleget. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, késő estére jelentősen mérséklődik. A hidegfronti hatás és a kimerítő nap után figyeljünk a folyadékpótlásra, és az esti sportnál se akarjunk egyszerre bepótolni mindent. Hajnalra 22 fok lesz a maximum. Megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben a Bassa utcában, a Száva utcánál. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között. Valamint az Árpád fejedelem útján a Margit híd után a budai alsórakpartra kanyarodó sávot rendezvény miatt. Baleset okoz fennakadást sajnos az újpesti rakparton a Jászai Mari térnél, és szintén baleset történt a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi út felé a Bocskai út után. Nehéz az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Rákóczi úton és az Árpád fejedelem útján befelé, legalábbis ezt írták a hallgatók a 0630303030958-as számunkra, és frissíthetik is ezeket az információkat. Lezárták a külső sávot a 11. kerületbe, ezt régebről tudjuk, október 23-a utcában, a Fehérvári út előtt, burkolatjavítás miatt. Az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza tér után pedig egy sáv járható a Margit híd felé, mert arra felé csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, mert sok volt a baleset.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik 7 óra után is a keddesti kívánság műsoros Sláger FM-en, Zsupos Ági vagyok, ami pedig érkezik, Ed Sheeran dala lesz. És az Eyes Closed Imre küldi az unokáinak. Panni, Hanna és Flóra, nektek szól ez a dal.
0: Ez a Sláger FM.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
4: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Ez a Sláger FM. Holnap kezdődik a Naplástónál a Magyar Madártani Egyesület nyári madárgyűrűző akciója. Nagyon izgi lesz. A látogatók szakemberek mellett követhetik végig. Hogyan kerül fel ez az apró egyedi jelzés a madarak lábára? Milyen adatokat rögzítenek vele, és miért fontos mindez a vonulás, a túlélés és az állományváltozás kutatásában? Akiket érdekelnek a madarak, az ornitológia, semmiképpen ne hagyja ki. Ez pedig már az esti kívánság műsorunk kedden, úgyhogy érdemes továbbra is írni nekem, vagy hívni a 0630303095-8-as számunkon. Így tett például Kata is. Szeretnék kérni egy számot a páromnak, Lőcsei Patriknak. Szeretném még hozzátenni és üzenni neki, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó volt ma látni őt, ölelni, puszilni. Patriknak szól a következő kedvenc, ez a Somewhere in My Heart, ha már a romantikánál járunk.

0: Folytatjuk a Sláger FM esti kívánság műsorát, nem sokára jönnek a friss közlekedési és természetesen időjárási információk, de előtte mutatom, mit hallgatunk majd meg. Kata írt nekem a 0630303098-as számunkra, hogy Tatabányára a barátnőjének szeretne egy számot kérni, mert egy nehéz hét után ma végre jó hírt kapott, felvették a munkahelyre, ahova nagyon szeretett volna bejutni. Óriási hír, gratulálunk neki. Érkezzen majd a két száj, a tavalyi Gabriella című dalának telenovela hangulatú klipjében, nem tudom, tudták-e, de még Jessica Alba is szerepel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: A naplementihez közeledve is tiszta, csapadékmentes az idő a Sláger FM teljes vételkörzetében. A nappali csúcs után lassan hűl a levegő, de a városokban még mindig meleg marad az este. Az északnyugati szél pedig egyre gyengébb, később nagy részt el is csendesedik. A száraz idő miatt az utak jól járhatóak, a látási viszonyok is jók szerencsére. Ha most szellőztetnék át a lakást, érdemes megvárni, amíg odakint valóban hűvösebb lesz, mint bent. Tiszta, csillagfényes idő jön éjszaka is, a hajnali minimumok pedig 20-22 fok körül alakulnak. Van, ami ma órák óta nem változik, hogy erős a forgalom az M0-ás autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé, a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni, hát ennek is megvan az oka. Ami még fontos, hogy tart a felújítása a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú ez az utca, és nem csak az autósoknak szeretnék infót hozni, hanem azoknak is, akik tömegközlekednek, a 123-as, 123A, a 224-es és a 224E autóbusz terelve közlekedik, és több megállót nem fog érinteni. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek, de ha minden jól megy, akkor ez már csak fél óráig fog tartani, és akkor utána 8 óra után felszabadul az a terület is. 0630 30 30 95 8. Ez az SMS és telefonszámunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a

Ez volt az Unbelievable itt a Sláger FM keddesti kívánság műsorában, amit Zoliék kértek, mert hogy késő estig dolgoznak 60-ban az egyik autószerelő műhelyben. Nagyon szívesen játszom ezeket a dalokat. Kérjenek nyugodtan 06 30 30 30 95 8, ez lesz az elérhetőségünk. Ezen a héten pénteken kezdődik, és augusztus 23-áig tart a székesfehérvári királyi napok. Ezt ne felejtsék, nagyon jó programnak ígérkezik az idei eseménysorozat Nagy Lajos születésének 700. évfordulójára. Épül a történelmi óriásbábok családja Károly Róbert és Nagy Lajos alakjával 25 tagúra bővült. Mellettük konferencia, néptánc, középkori programok és lovagi bemutató is lesz. Na de folytassuk a kérésekkel. Szabó Zsófi Kecskemétről a hazafelé tartó párjának üzeni, hogy a vacsora már majdnem elkészült, már csak neki és a következő dalnak kell megérkeznie. Az utóbbiban tudok segíteni. A Eurythmics zenél, ez lesz a Sweet Dreams.

Hamarosan véget ér a Sláger FM kedves téhe kívánság műsora. Egy dal még biztosan belefér. Itt az óra végén a hírek előtt Balázs írt nekem a 0630 30 30 95 8-ra, hogy Gárdonyból a baráti társaságának szeretne kérni egy számot, mert hogy a Velencei tó partján zárják a mai napot, és abban bíznak, hogy a nyárból még sok ilyen este marad hátra. Én biztos vagyok benne, hogy ki tudjátok még használni az időt, ugye? Az a kérdés, hogy mennyi szabit tudtok kivenni. Jöjjön Zola a 2025-ös dala, ezt mi is nagyon-nagyon szeretjük, meg amúgy szerintem ilyen baráti társaságokhoz is szuper jól illik, sehova se passzolok, még ha így is érzi az ember, akkor is barátokra tud lelni. Önazonosságról és újrakezdésről is szól ez a dal. Szerintem tökéletes lezárása lesz ennek az órának, 8 óra után pedig friss hírekkel folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el!
13: Sláger FM.
0: Sláger FM.
14: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szemináriuma. Oscar-díjas rendező filmjét forgatták Urkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vörös Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 000 kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel augusztus 13-ai és 15-e között a Lovasi Malomvölgy Fesztiválon. A Márfi Ház környezetében rendezett esemény közvetlen emberléptékű zenei élményt kínál a nagy rendezvények alternatívájaként. A nyitónapon a dél-amerikai gitárzenét játszó Cafuné, a Sárik Péter trió és a Balázs József trió ad koncertet. Másnap Szirtesedine Mókus és Nagy Jancsa, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, valamint a Radics József trió lép színpadra. A záró napon a swinget a popzenével ötköző Punkastic és az afrojazzt játszó El Safale Afrocando várja a közönséget. A háromnapos fesztivált a Balázs Elemér trió koncertje zárja. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenejét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopár bánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM új otthont kap a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár a Várnegyed megújult kis szemináriumában. Ezt fontos tudni azoknak, akik ott élnek. A gyűjteményben kódexeket, ős nyomtatványokat, régi kottákat és középkori okleveleket is őriznek. A felújítást végző társaság azt mondta, hogy látványkönyvtár, kutatószobák, kiállító és előadótér, sőt klimatizált raktárak is készülnek, ez biztos fontos a régi iratok miatt. A munkák során egy korábban elfalazott díszített kápolna nyomaira is rábukkantak. Ez pedig gondolom, hogy a régészeknek lesz nagyon izgalmas. Timár Péter Csini babájának filmzenéjét Závodi Gábor hangszerelte, a Táska Rádió pedig Bársony Attilával együtt énekelte fel. Ez következik a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM, brutálisan tikkasztó az idei nyarunk is, megugrott egyébként a ventilátorok és a légkondicionálók eladásának száma, legalábbis a boltok szerint, én pedig egy villanyszerelő barátomat kérdeztem meg, hogy mivel járok jobban. Nyilván az egyik hatékonyabb, mint a másik, és nem kell mondanom, hogy melyikről van szó, de ő azt mondta nekem, hogy sokkal több energiát spórolhatok, mint egy légkondival, hogyha ventilátort választok. Napi 8-10 órás használat mellett egy átlagos klíma havi működtetése körülbelül 5000-17000 forintba kerülhet, míg egy ventilátor költsége 720 és 1500 forint között maradhat. Ha mégis szükség lenne a légkondira, érdemes 26-28 fok közötti hőmérsékletet tartani, hogy ne legyen túl nagy különbség a kinti és a benti levegők között. Éjszaka pedig érdemes az éjszakai üzemmódot használni, ha van ilyen beállítás rajta, szigorúan csak akkor. A film forog tovább, az első emelet 1985-ös második nagy lemezén jelent meg, majd a zenekar 2000-es Best of válogatásának is címet adott. Ez jön most nálunk.

És ahogy szeretted, 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körban

0: úgy jó, ahogy van.
1: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Szeretnék megosztani önökkel két nagyon fontos budapesti útfelújítással kapcsolatos infót. A Törökvész úton holnap kezdődik az aszfaltmarás, aztán 18-án és 19-én a parkolósávokat aszfaltozzák. A munkálatok alatt a két irányú forgalom megmarad, de sávlezárásokra kell számítani. A Gubacsi hídon augusztus 15-én kezdődik a saruk és a dilatációs elemek felújítása. Kerülni a Kvassai híd felé lehet majd. A BKK járatok pedig módosított útvonalon közlekednek, amiben biztos vagyok, hogy a tömegközlekedők erre már felkészültek. Augusztus végén egy újabb egésznapos lezárás várható majd, októberben pedig félpályás korlátozások mellett folytatódik a felújítás. Erre mindenképpen figyeljenek. Azok a fiúk 1994-es dalának zenéjét Szerdahelyi László, vagyis Skatz, a szövegét Orbán Tamás írta, az angyalok a földre vágynak. Ezzel folytatjuk a Sláger FM-en.

Bikini dala után pörgetjük tovább a kérdestét itt a Sláger FM-en. Még a hírekig érkezik a TNT 1998. szeptemberében kiadott kislemeze, a Bele vagyok zúgva, amely egy hónappal később a Boom Boom albumra is felkerült. 9 után is bőven lesz még miért maradni itt a Sláger FM-en, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is, most jöjjön a TNT.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bak Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Bak András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerint ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magán tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Bak András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 TOP plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát és eltávolítja a felismerhetően veszélyes ágakat. A nyári ágletörés jelenség azonban így sem előzhető meg teljesen, ezért arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 színű kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap 9 órakor nyit az intézmény, szombaton pedig 19 órakor zár. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban megnyílt tárlat több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazarelli életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 ezeren látták. A jubileumi Vazarelli év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ma este a Slágerkultban a Margit szigeti szabadtéri stand-up esték kerülnek reflektorfénybe. Esmiller András vendége Szőke Dániel, humorista és szervező. Nézzük csak, miről lesz szó pontosan.
1: Ha nyár, akkor Margit sziget, szokták mondani. Május óta vagyunk a általam elhívott fellépőkkel a Margit szigeten. A helyszínt biztosan rosszul fogom kimondani, hogy rá kell keresni a hallgatóknak a Google-on. Pauler Sörkert és Kertmozi.
2: Ott vagytok, minden hónapban megtalálhatok.
1: Ilyen nyári szezonban.
2: Menjen.
1: A nézők vagy fellépők?
2: Hát mindent mondhatod, de a fellépők most első körben.
1: A fellépők általában ilyen 4-5 fővel szoktam menni, és akkor én vagyok a műsorvezető. Aha. Hát a nézők meg az időjárástól függően, de szerencsére ez a 70-120 szokott lenni.
2: Aha.
1: És most már berendeltem a jó időt augusztusra is
2: előre. Szóval ez már egy komoly közönség, de amikor te műsort vezetsz, akkor is produkálod magad?
1: Persze, hogy ne, ez olyan, mint a mozinál az előzetesek, tudod, hogy az előzetes meghozza a hangulatot a nagy filmhez.
2: Aha, oké.
1: Okay. Hogy én ezen szoktam így.
2: Na de ilyenkor te ne úgy külön nem lépsz fel?
1: Többször lépek vissza, hogy úgy vagyok fel, hogyha hibázok, akkor még visszamehetek 4-5-ször a többiek
2: műsorvezető,
1: között.
2: Műsorvezető, jó, világos, oké, oké. Azért ez egy hálás vagy hálátlan szerep, mert nem tudtam még eldönteni.
1: A műsorvezetői?
2: Uh-huh.
1: Szerintem ez hangulat, helyszínfüggő, valamikor elkap az a vágy, hogy most inkább műsort akarok vezetni, és nem csak tiszta fellépő lenni, aztán az valamikor átfordul, és csak inkább fellépő szeretnék lenni, hogy legyen egy 15-20-25-30 percem kibontakozni. Mert így egy, ha műsorvezető vagy, az körülbelül talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha sorozatot néznél, és hogy első rész, második és évad
2: vége. Aha. Na jó, megszokta a közönség, hogy ott vagytok, mert ez már régi történet a Margit sziget?
1: Ez a harmadik év, és a Pauler Sörkert és Kertmozival a második. És én mindig ki tudtam mondani, büszke vagyok magamra.
2: Hát és szeretnek is?
1: Hát visszaírnak, hogy vagy nagyon jól megfenyegettem őket, vagy szeretnek. Én bármelyiknek örülök.
2: Na, hadd mondjam el a hallgatónak, hogy megérkeztél, és egyből pólót cseréltél.
1: Igen, de
2: ez most milyen póló?
1: Ez mez, hogy most megsértődhetnék.
2: Ja, mez, oké. Jó, ez hát most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a sportot messze kerülte 47 évig, és ez így is lesz a folytatásban.
1: Megvan a szülőnapi ajándékod előre is akkor. Okay. Megint focizni.
2: Okay. Szóval ez egy mez.
1: Igen, a siófoki labdarúgó csapat, ezt pont ma kaptam meg, amikor múltkor voltam a egyik televízióban élő műsorban. Megkérdezte a műsorvezető úr, hogy melyik mezre fáj a fogam, amivel én fellépek majd legközelebb. Hát mondom, úgy néz ki, megyek majd a csehekhez, és akkor a Slavia Praha, de mondom, felléptem már siófokon, de nincs siófoki mezem. És akkor fogta magát a műsorvezető úr, és így belenézett a kamerába, és mondta, hogy ezt most mindenki hallotta, és aki tud segíteni Szőke Dánielnek, alias Daniel Blondnak, hogy legyen siófoki meze, keresse meg, és szerezze meg. Egy nap múlva Instagramon rám írt az egyik korábbi siófoki kapus, a Tajti úr, és elküldte nekem most jelenleg Pécsre, akik, hogy megjött a siófoki mez, innen is köszönöm szépen.
2: De jó, mennyi mezed van egyébként?
1: Szerintem 92, 1093-nál tartok.
2: De te, hogy gyűjtő vagy?
1: Igen, megmaradt ez a jó szokásom, hogyha Budapesten kívül lépek fel, akkor mindig az adott város településközségnek a mezébe. Akár belföld, akár külföld.
2: Ja, aha. Na, és ezt értékelik a helyiek, akikhez oda mész fellépni?
1: Szokták. Többször volt olyan, hogy mondjuk a legutoljára talán Pápán volt az, hogy pápai mezbe léptem fel egy helyi nagyobb étterembe, és a végén odajöttek hozzám, mert látták, hogy pápai mez volt, hogy 1000 éve nem láttalak. Hát mondom, az nem véletlen.
2: Na, szokták. De összehozza a mez az embereket.
1: Igen, meg ez a tisztelgés a részemről az adott település iránt.
2: Uh-huh. De a humor is tud ilyen összekötő, olvasztó tégely lenni?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és független attól, hogy az ember nő, férfi, öreg, fiatal, akár más nyelvet ért, mert még azt is meg tudom nevettetni, illetve majdnem mindenki meg tudna nevettetni, hogy a humor az hasonló, mint a politika, csak kedvesebb és jobb erről vitázni, értsük most mind a pozitív értelemben, hogy mindenképpen össze tudja hozni, és ez egy nagyon jó, olyan kapocs tud lenni a mai napig, is lesz az a jövőben is, hogy a generációk és mindenki megtalálja magát ebben a formában.
2: Na, azért is örültem, hogy jöttél, meg azért is hívtalak, mert a közösségépítés abban is nagymester vagy, ugye, hogy a közönséget oda varázsold a fellépéseidre, de nem csak ott építesz közönséget, hanem a szakmában is.
1: Nem én vagyok az egyetlen.
2: Feltörekvő tehetséget.
1: Egy nagyon erős mondat már érlelődik benne fél év, ha szabad, akkor így nálad osztanám meg először, okay. És ez mindenféle beképzeltség nélkül. Én az a fajta hobbi, stand-upos humorista vagyok, aki másfél év alatt 9 országot megjárt.
2: Aha.
1: Ezt Bödöcs, Csenki, Kis Ádám, Aranyosi nem csinálta meg. És ezek az előadók, akiket felsoroltam, sokkal jobbak nálam. Valószínűleg soha nem is érek el erre a szintre, de erre nagyon büszke vagyok, hogy én ezt no-name emberként meg tudtam csinálni.
2: De hogy tudtad megcsinálni?
1: Rengeteg munkával, harccal, küzdelemmel és motivációval.
0: Szőke Dániel és a Margit szigeti stand-up esték. Ma este 10 óra 10 perctől a Slágerkultban hallható. Most a Hooligans 2023-as szenzáció albumáról jön a Játszom. Ugyanazon a lemezen szerepel, mint a Királylány.

Ez a Sláger FM, engedjenek meg még egy jó tanácsot ma este. A holnapi napot most este is könnyebb lehet elindítani, ha csak három prioritást írunk fel magunknak, nem egy teljes kívánságlistát. Legyen köztük egy kötelező, egy röviden elvégezhető, és egy olyan, ami tényleg előrébb visz minket. A reggel során így nem az első döntésnél fogy el a türelmünk, meg az energiánk. A lendületet mi egész nap 24 óra hosszán keresztül turbozzuk, most például a konyhával, a Fábián Júli All-Stars-szal. Jön a földre való érdekesség, hogy rengetegen közreműködtek ebben a dalban. Pallja be a Wolf Kati, Mezőmisi, Freddy és a hazai könnyűzene számos eltérő stílusú alakja. Ráadásul ez a dal volt a dokumentumfilm előfutára. Ha nem látták, még mindenképpen nézzék meg. Természetesen Fábián Juliról szól.

0: sose vagy egyedül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy új szokás szerintem akkor marad meg a legkönnyebben, ha van mondjuk 2 perces változata is. Ha nincs erőnk edzeni, legyen 2 perc nyújtásunk, vagy egy kis séta. Ha nincs időnk rendet rakni, tegyünk helyre csak 5 dolgot. A rövid változat szerintem nem a teljesítményt helyettesíti, hanem a folytonosságot őrzi. A japánok is azt mondják, nem az a lényeg, hogy sokáig tartson valami, hanem hogy mindig ugyanabban az időpontban szokjunk hozzá. Jöjjön egy újabb kedvenc, Lengyel Johanna első magyar nyelvű saját dala, a júliusban megjelent Egyenes az út következik a Sláger FM-en.

Most már tényleg csak pillanatok kérdése és véget ér a mai műsorunk itt a Sláger FM-en. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, nem csak délután, de így este is. Holnap ismét találkozunk, én itt leszek 16 órától, reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója.
2: Egy Lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk itt tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
1: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető
0: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az észak-pesti Euróveló 6 nemzetközi útvonalhoz is csatlakozik. Jelentette be a közlekedési és beruházási minisztér a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányában érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfalt burkolatú út.

Lucas. Åh. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vált

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány. 51 milliárd forintos program indul az ivóvízhálózatok felújítására. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnap a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta. 51 milliárd forintos fejlesztési program indul az ivóvízhálózatok felújítására, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A cél a vízveszteség csökkentése, mivel Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett hálózatok miatt. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Elsőként a négy legkevésbé fejlett régió projektjeit fogadják. A támogatás nem csak rekonstrukciót, hanem korszerű technológiák telepítését is finanszírozza. A tárcavezető szerint a vízhálózatok felújítása kevésbé látványos, mégis évtizedekre meghatározza a települések biztonságos működését és az ivóvízellátás minőségét. Az óbudai gázjár területén megkezdődtek a szennyezés lokalizálására és semlegesítésére irányuló munkálatok, amelyeket az NVM Next végez a vízügyi hatóság közeműködésével. A társaság közölte, hogy a területet elkerítették, hogy megakadályozzák a szennyező anyagok tovább terjedését a Duna felé, és megóvják az élő környezetet. A munkálatok azt követően indultak el, hogy a vízügyi hatóság helyszíni szemlét tartott és jóváhagyta a benyújtott kárelhárítási tervet. A szennyeződést elhatárolták a Dunától, a part szakaszt pedig mind Óbuda, mind a folyó irányából lezerték. A hatósági mérések szerint a szivárgók helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyező anyag, így a közeli hajógyári szigeten zajló szigetfesztivál látogatói nincsenek veszélyben. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrfőkapitányság munkáját az idei Sziget Fesztiválon. A rendezvény külső biztosítása során a BRFK együttműködik a polgárőrséggel, a készenléti rendőrséggel, valamint a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával. A belső biztosításban civil ruhás rendőrnyomozók is részt vesznek, és ha szabálysértés bűncselekményt észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket. A BRFK a Dunán is jelen van a teljes fesztivál ideje alatt. Brit kutatók olyan fehérje alapú gélt fejlesztettek, amely laboratóriumi körülmények között képes volt új, a természetes fogzománchoz hasonló ásványi réteget növeszteni sérült fogfelszínen. A Nottinghami Egyetem csapata egy elasztinszerű rekombináns fehérjékből álló LRL mátrixot hozott létre, amely a zománc természetes kialakulásának folyamatait utánozza és elősegíti az ásványi kristályok rendezett növekedését. A kísérletekben akár 10 mikrométer vastag a zománccal szerkezetileg integráló új réteg is kialakult, a klinikai alkalmazáshoz azonban további vizsgálatok szükségesek. Egy hónap múlva kezdődik a budapesti atlétikai világdöntő. Szeptember 11-én a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért az első atlétikai világdöntőn. A háromnapos esemény egyik arca és nagykövete a 8-szoros olimpiai bajnok sprinter Usain Bolt lesz. Összesen 28 döntőt rendeznek, az összes ügyességi számban valamint 1500 és 5000 méteren egyből lesznek döntők, míg 800 méteren és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Andrékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitász. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra. Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárda Katolikus Karitász országos igazgatója.
3: Egy lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
2: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között, amely hamarosan az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalhoz csatlakozik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az ICO Plus forrásai lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban kiépített aszfalt burkolatú út közötti, valamint a gát és a Dunasor közötti hiányzó szakasz. A fejlesztéssel megszakítás nélküli kerékpáros kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, és az Eurovelo 6 Vácon és Szobonát az ország határig vezető útvonala közvetlenül kapcsolódik a főváros belső hálózatához. A TARCA vezető szerint az autót kiváltó közlekedési módok csökkentik a zaj és légszennyezést, javítják a levegő minőségét, és élhetőbbé teszik a zsúfolt városi útszakaszokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Ride the city

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

egy szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugrós zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehoczki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Círok Tamás várják önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka András, Magyarország 8. köztársasági elnöke, 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Vazarelli kiállítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bak Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az országgyűlés. A történelmi zászlók parlamenti bevonulása, a himnusz eléneklése és az eskütétel után a parlamenti pulpituson mondott beszédet Bak András, aki megtiszteltetésnek és különleges bizalomnak nevezte megválasztását, a jelölést pedig váratlannak. A felkérésre azért mondott igent, mert szerint ezekben az időkben párbeszédre van szükség az alkotmányosságról és a közös gondolkodásról. Szerinte sok közérték átláthatatlan módon került magát tulajdonban, és számos közügyben rendet kell tenni. A társadalom mélyen megosztott, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, mondta. Bak András hozzátette, hogy a jogállam helyreállításához ellenőrizhető kormányzásra és demokratikus alkotmányos kultúrára van szükség. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, a projektek közül 114 top plusz EU-s forrásból valósul meg 58,1 milliárd forint értékben, 324 kilométernyi útszakaszt érintve, ami az idei felújítások közel 57%-a. A tárcavezető szerint nincs olyan megye, ahol ne zajlana közúti beruházás. A többi között Pest vármegyében 21, Hevesben 18, Nógrádban 13, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Komárom-Esztergomban 9, Veszprémben 8, Fejérben pedig 5 projekt szerepel. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ami hosszú távon biztonságosabbá és tartósabbá teszi az úthálózatot. Két hetes kisfiúhoz riasztották a mentőket Pest vármegyében, közölte az országos mentőszolgálat. A szülők altatás után a légzésfigyelő riasztását hallották, a baba pedig nem tért magához, ezért azonnali segítséget hívtak. A mentők perceken belül megérkeztek, ellátták a csecsemőt, aki visszanyerte az eszméletét és a légzése is helyreállt. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat koraszülött mentője stabil állapotban kórházba vitte a kicsit. Az édesanyja megható üzenetben mondott köszönetet a gyors és emberséges segítségért. A tartós hőség, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért egészségesnek tűnő, nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti városháza. A főkert megerősített létszámmal ellenőrzi a főváros kezelésében lévő parkok faállományát és eltávolítja a felismerhetően veszélyes ágakat. A nyári ágletörés jelenség azonban így sem előzhető meg teljesen, ezért arra kérik a látogatókat, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap 9 órakor nyit az intézmény, szombaton pedig 19 órakor zár. A művész születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban megnyílt tárlat, több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazarelli életművét. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkásságát bemutató kiállítást eddig több mint 50 000-en látták. A jubileumi Vazarelli év szeptember 16-ától az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A változatosság frekvenciája.
2: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy

0: idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán, az ingyenes táncháza szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjú Banda zenél majd. A Sarjúék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a Páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneménységeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akikhez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítébe a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Kucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22.30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére. Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés megszavazta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról nullára csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös közleménye szerint a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra. A vérkészlet jelenleg stabil, de az augusztus 20-i ünnepnap és a hosszú hétvége rendszerint csökkenti a véradások számát, miközben az egészségügyi intézményekben folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalon érhetők el. Új szintre emeli Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát a Katolikus Karitás. A szervezet az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre, amelyet a Lépcsőfok programmal támogatnak. A cél, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek kapjon valódi lehetőséget a fejlődésre és a sikeres tanulásra Pest vármegyében is, mondta a Sláger FM-nek Zagyvari Hárda Katolikus Karitás országos igazgatója.
3: Egy Lépcsőfok elnevezésű programelemet hoztunk be, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú segítség is megjelenjen az iskola kezdés nehézségei mellett, hiszen nem csak iskolatáskára és tanszerekre van szükség egy olyan gyermek számára, aki kezdi az iskolát vagy a tanévet, hanem nagyon sokszor tanév közben jelentkeznek olyan nehézségek, amit a család nem tud önerőből megoldani. Például egy fejlesztésnek a kifizetése, vagy egy korrepetálás, vagy egy olyan eszköz, ami kell a tehetséggondozásához. És ezt szeretnénk egy tanéven keresztül segíteni, és az a Lépcsőfok programelem ezt szolgálja, ahol mind önkéntesek és mind professzionális segítők bekapcsolnak abba, hogy mentorálják ezeket a gyermekeket a tanév során.
2: A szeptember 15-ig tartó adománygyűjtéshez a 1356-os adományvonal hívása mellett online is lehet csatlakozni a Katolikus Caritas honlapján. Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkár fogadta a Dunafer munkavállalóinak érdekképviselőit, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Facebook oldalán. A tárgyaláson áttekintették a dolgozók számára eddig elérhető foglalkoztatás politikai programok tapasztalatait és eredményeit, és megállapodtak a támogatások újratervezésének főbb kereteiről. Kiemelt téma volt az állásukat elvesztett munkavállalók képzési lehetősége.